0: Békés Csabai járási ügyészség nagyobb kárt okozó csalás büntete miatt vádat emelt egy 54 éves büntetett előéletű békési férfi ellen, aki megtévesztéssel fizetés nélkül kötött sportfogadásokat egy helyi dohányboltban. A vádlott több mint 2,3 millió forint értékben adott fel szelvényeket hitelre, majd nem fizette ki azokat. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta. A vádirat, amelyet a Békés vármegyei főügyészség hétfő délelőtt közölt, rögzíti, hogy a férfi törzsvásárlóként rendszeresen járt a békési, lottózóként is működő dohányboltba, így a dolgozók jól ismerték. Tavaly április 15-én délelőtt ismét megjelent az üzletben, ahol kezdetben néhány sportfogadást tetmett, és ezeket rendben ki is fizette. Ezt követően azonban kihasználva a felé irányuló bizalmat elhatározta, hogy megtéveszti a terminál kezelőit. A bejárati ajtón kifelé nézegetve és a telefonját nyomkodva azt a látszatot keltette, mintha egy ismerőse hamarosan megérkezne a készpénzzel, amelyből majd kiegyenlíti a fogadások díját. A félrevezetett eladó hitt a férfi állításainak és engedélyezte, hogy ellenérték nélkül is feladja a szelvényeket. A vádlott szűk két óra alatt legalább 60 alkalommal tett meg különböző sportfogadásokat hitelre, mintegy 2 millió 300 ezer forint értékben. A szelvények kinyomtatása után közölte, hogy nincs nála pénz, de majd egyszer megadja, majd sietve távozott az üzletből. A keletkezett kárt végül az eladónak kellett megtérítenie a munkáltatója felé, mivel tisztában volt azzal, hogy hitelben nem lett volna szabad szelvényeket kiadnia. A vádlott később sem fizette vissza a tartozást, csak hitegette a sértettet és az üzlet képviselőjét. A Békés Csabai járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki a férfira, és a bűncselekménnyel elért 2 millió 300 ezer forint erejéig rendeljen el vagyonelkobzást vele szemben. Mezőhegyes belterületén 113 km/órás sebességgel haladt egy autós azon a szakaszon, ahol legfeljebb 50-nel lehetett közlekedni. A szabályszegést augusztus 12-én rögzítette az egyik sebességmérőkészülék. A rendőrség hangsúlyozza, a cél nem a gyorshajtók üldözése, hanem a közlekedés biztonságának növelése. A város belterületén történt esettel kapcsolatban felhívják a figyelmet arra, hogy a járművezetőknek nem csak saját magukra, hanem a közlekedés többi résztvevőire és az út mentén élőkre is tekintettel kell lenniük. A megengedetnél jóval nagyobb sebesség nem csak a biztonsági érzetet csökkenti, hanem a megállási út is jelentősebb, hosszabb lesz, különösen akkor, amikor egy váratlan helyzet miatt hirtelen kell fékezni. A rendőrség szerint a közlekedés biztonsága közös érdek, ezért mindenkit arra kérnek, hogy vigyázzon magára is, figyeljen másokra. A szarvasi járási ügyészség vádat emelt egy 59 éves büntetlen előéletű férfi ellen, aki engedély nélkül égetett hulladékot a szarvas ezüst szőlőben található tanyáján. A férfi a vádirat szerint tavaly októberben egy délelőtt birtokán felhalmozott csak nem 100 kilónyi matracot és bálamadzakot gyújtott meg szabadtéren, ám a lángokat nem tudta megfékezni. A tűz átterjedt a közelben lévő gumiabroncsokra is, amelyek nem minősülnek hulladéknak. A dokumentum szerint a férfi hiába próbálta megfékezni a tűz terjedését a tanya udvaron, végül a katasztrófa védelemnek kellett beavatkoznia és eloltania a lángokat. A szárazföldi hulladék égetés jogszabály szerint hulladékkezelési tevékenység, amely kizárólag hatósági engedéllyel végezhető. A férfi azonban ilyennel nem rendelkezett. A vádhatóság a hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntete miatt pénzbüntetés kiszabását indítványozta a férfival szemben. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai híradó. Csabai híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Iskolatáskákat és kerékpárokat gyűjtenek rászoruló gyermekeknek Békés Csabán. Csúszik az építők útja második ütemének befejezése. Felelős kutyatartásra figyelmeztet a békési polgármester, csabai házas pár japán kalandjai. Már is mondom a részleteket. Augusztusban már hagyományosnak számít Békés Csabán és környékén az a kezdeményezés, amely a rászoruló gyermekek iskolakezdését segíti. Botyanszky Bence, a Békés Csabai óvoda pedagógus és Bonnyai Sándor szociális munkás évek óta gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket azoknak, akiknek nehezebb lenne az új tanév elindítása. Bence elmondta, hogy az elmúlt években a helyiek nagy lelkűségének köszönhetően több mint 200 iskolatáska gyűlt össze, így ugyanannyi gyermek kapott segítséget az iskolakezdéshez. Idén új elemmel bővült az akció, már kerékpárokat is gyűjtenek. Eddig 6 bicikli érkezett felajánlásként, amelyeket kisiskolások vagy felsősök használhatnak majd, hogy könnyebb legyen számukra az iskolába jutás. A szervezők olyan új vagy használt iskolatáskákat, tanszereket, kiegészítőket és komplett testnevelés felszereléseket várnak, amelyek jó állapotban vannak és más gyermekek számára még hasznosak lehetnek. A kerékpároknál feltétel, hogy biztonságosan és azonnal használható műszaki állapotban legyenek. A gyűjtés ereje abban rejlik, hogy helyi összefogásból, alulról jövő kezdeményezésként működik. Bence koordinálja a felajánlásokat, Bonnyai Sándor pedig a rászoruló családokkal való kapcsolat révén gondoskodik arról, hogy az adományok valóban oda kerüljenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, így az ajándékok személyesen jutnak el azokhoz a gyerekekhez, akiknek sokat jelentenek. A felajánlásokat közvetlenül a szervezőknek vagy a gyűjtőpontokon lehet leadni. Békés Csabán, a Békés Mérték Közösségi Házban, a Békési Mentálhigiénés Szolgálatnál, a Top Laptop Kft-nél, az Alföld Víz Zrt. Gyulaüti telephelyén várják. További gyűjtőpontként az N. Alexander Kft. És a Vidia Team is csatlakozott az akcióhoz. A gyűjtés augusztus 24-éig tart. Békés Csabán a korábbi ígéretek ellenére később fejeződik be az építők útja második ütemének kivitelezése. A Lencsési út és a Csányi utca közötti szakaszon jelenleg a Lencsési úti kereszteződés átépítése zajlik, ezért forgalomkorlátozás és felfordulás tapasztalható a környéken. Az építők útja a Lencsési utat és a Kétegyházi utat köti majd össze. Az első ütem a Kétegyházi út és a Csányi utca között már korábban elkészült. A második ütemre az önkormányzat a Modern Városok programból 593 millió forint támogatást kapott, amelyet további 214 millió forinttal egészítettek ki. A beruházás célja, hogy tehermentesítse a belvárost és mintegy 10 000 autós számára könnyítse meg a közlekedést. A most épülő szakasz 914 méter hosszú és 6,5 méter széles lesz. A fejlesztés része a vízelvezetés megoldása, a közvilágítás kiépítése és egy új kerékpár forgalmi létesítmény kialakítása is. A munkálatok miatt összesen 107, köztük kiszáradt baleset veszély és fát kell kivágni, amelyeket iskolázott csemetékkel pótolnak. Szarvas Péter polgármester korábban arról adott tájékoztatást, hogy a Lencsési úti kereszteződés átépítése is szükségessé vált. Ennek munkálatai most zajlanak a Körgát környékén. A kivitelezőnek egy év áll rendelkezésre, így eredetileg 2026 végére tervezték a befejezést. A polgármester mostani közlése szerint azonban a teljes beruházás csak a jövő év első negyedévében zárulhat le. A csomópont a Lencsési út bekötésével együtt várhatóan már október elejére elkészül. Békésen két póráz nélkül sétáltatott kutya minden előzmény nélkül megtámadott egy járókelőt. Az eset után Kálmán Tibor a város polgármestere a felelős kutyatartás fontosságára hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Leírta, hogy az elmúlt években többször foglalkozott az ebtartás helyi kérdéseivel, mert a probléma sokakat érint a városban. Felidézte, hogy a két tacskót sétáltató személy elhagyta a helyszínt, így nem lehetett igazolni az állatok oltottságát. Emiatt a sérült fél hosszas, költséges és kellemetlen veszettség elleni kezelésére kényszerült. Kálmán Tibor hangsúlyozta, hogy a kutyatartás jóval több egyszerű napi rutinnál, hiszen minden kutya külön egyéniség, döntéseik, vérmérsékletük következményei pedig a gazda felelősségei. Arra kérte a tulajdonosokat, hogy tartsák be a jogszabályokat, szükség esetén pedig kérjenek segítséget szakemberektől vagy a helyi kutyaiskolától. Kiemelte, hogy ha egy kutya balesetet okoz, a gazdának kötelessége a helyszínen maradni és segíteni az érintetteknek. A közeljövőben egyeztet a városrendészettel a kutyatartók által látogatott területek hozott ellenőrzéséről, hogy békésen a felelős kutyatartás váljon a biztonságos közterületek alapjává.

0: Nagy Ágnes és férje Gyurko Dániel az év elején Japánba utaztak, és élményeikről személyes hangvételű beszámolót tettek közzé. A hosszú repülőút után Tokió nyüzsgése fogadta őket, ahol elsőként a japán kultúra egyik alapelvét, a pontosságot tapasztalták meg. Felkeresték a Meiji szentélyt, majd a Kamakurát, ahol a hatalmas Buddha szobor csendje ragadta meg őket. Kanazawa hagyományos város részei, Himei fehér kócsagvára és Hiroshima megrendítő emlékhelyei mind-mind külön fejezetet jelentettek az út során. Kyoto templomai és Nara szabadon sétáló szarvasai pedig újabb élményeket adtak. A Shinkansen Super Express pontossága és Japán mindennapok sajátosságai számos humoros pillanatot hoztak. A beszámoló középpontjában végig a házaspár több mint 50 éve tartó kapcsolata áll, amely az utazás minden állomásán jelen volt. Rendkívül súlyos állapot alakult ki az élővíz csatornán. A tartós hőség és a körösök alacsony vízhozama miatt megindult a halpusztulás. Gyulán már csak nem 150 kg elhullott halat emeltek ki a vízből. A vízügyi szakemberek szivattyúkkal, tiszai vízátvezetéssel és oxigéndúsítással próbálják stabilizálni a helyzetet. Lúci Gergely, a kővízik igazgatója közölte, a gyulai duzzasztónál másodpercenként közel 600 liter vizet emelnek át, Békésnél pedig több szivattyút is üzembe helyeztek. A csatornában jelenleg javarészt tiszai víz folyik. A meleg vízben az oxigén szint kritikusra csökkent, ezért a halak pípálnak. Nemes Attila Károly, a KHS ügyvezetője figyelmeztet, a kábult halak kifogása tilos és orvhalászatnak minősül. A helyzet Békés Csabán is romlik, Békésen pedig már szintén tapasztaltak elhullást. A szakemberek szerint érdemi javulást csak tartós hegyvidéki csapadék hozhat, a vízhiány pedig akár őszig is fennmaradhat. Ismét gyulai cukrászok alkották meg Magyarország tortáját 2026-ban. A kézműves cukrászda Bíborfehér nevű desszertje kapta az idei elismerést. A versenyt a Magyar Cukrászipartestület hirdette meg 20. alkalommal, ezúttal is augusztus 20-a tiszteletére. A szervezet beszámolója szerint rekordszámú, csak nem 60 nevezés érkezett a rögös, túró és tejföl tematikájú megmérettetésre. A gyulai csapat Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győzelem után idén is a dobogó tetejére állhatott, így megvédték címüket. A bíborfehér torta az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a tejfölös mousz és rögös túró elegáns ízkombinációjára épül, amelyet az édes fekete ribizli bor tesz különlegesség. A csokoládé, a vanília és a citrom pedig tovább gazdagítja az összhatást, a liofilizált málna pedig valóban hab a tortán. A gyulai cukrászok a tejterméktanács szakmai különdíját és egy csokoládé akadémia tanfolyamra jogosító utalványt is átvehettek. A második helyen a tápiószecsői hisztéria cukrászda mestere Füredi Krisztián végzett a rétegek tánca tortával, még a harmadik helyet a siófoki dinasztia cukrászda cukrásza Lázár Tamás szerezte meg az Eprek hercege nevű alkotással. A győztes tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni a Magyar Ízek utcájában, a Várkert bazárban, valamint országszerte közel 500 cukrászdában.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Augusztus 17-e hétfő van. Botyánszky Bence, Békés Csabai óvóbácsit nagyon sokan ismerik a városban és a környéken is, ugyanis több éve foglalkozik már jótékonykodással a tanévkezdést megelőzően. Ez idén sincsen másként, a részletekről vele beszélgettünk a Körösír Centrum stúdiójában. A Tekárt ékszerlabor keretében leselejtezett elektronikai alkatrészekből, például alaplapokból és régi billentyűzetek gombjaiból készíthettek ismét medált, fülbevalót vagy kulcstartót az érdeklődő, kreatív résztvevők az újrahasznosítás jegyében a Békés megyei könyvtár digilaborjában. A részletekkel kapcsolatban Palkovics Brigitta, a könyvtár munkatársa adott tájékoztatást. A Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány is számos programot szervez a fiataloknak, nem csak helyszínt biztosítanak más szervezetek eseményeinek. Az eddigi rendezvények tapasztalatairól Zsótér Máriával, az alapítvány elnökével beszélgettünk a Körösír Centrum stúdiójában. Gigac Balázs műsorvezető, művelődés szervező járt a Körösír Centrum stúdiójában a közelmúltban, ahol beszélgettünk a szakemberrel arról is, hogy egy általa szervezett rendezvényre mi alapján választja ki a fellépőket és zenekarokat, illetve keresik-e őt magát különböző együttesek fellépési lehetőségért.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Magyar óra.
2: Magyar óra.
6: Start Rádió.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Botyánszky Bence, Békés Csabai óvóbácsit nagyon sokan ismerik a városban és a környéken is, ugyanis több éve foglalkozik már jótékonykodással a tanévkezdést megelőzően. Ez idén sincsen másként, a részletekről vele beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában.
2: Régen voltál nálunk, nem ebben a témában voltál nálunk, hanem akkor rallisztunk, kalandoztunk, kirándultunk általad, viszont most gyűjtést szervezel ismételten, hogyha jól tudom. Mesélsz a kezdetekről, hogyan jött neked ez, hogy gyerkőcöknek, fiataloknak szeretnél segíteni?
3: Igen, először is köszönöm a meghívást, mert minél szélesebb körben elterjed a hír, annál nagyobb eséllyel fogunk egy sikeres gyűjtést szervezni. Hát ahogy jöttem ide hozzátok, akkor pont ezen gondolkoztam, hogy mi volt ennek az egésznek a gyújtópontja, mi volt az, amikor én elkezdtem táskákat gyűjteni, mert azért ez már egy ilyen 5-6 éves történet. Szerintem ilyen 21 környékére tenném én ezt, vagy 20-21 környékére, amikor ez elkezdődött, és hát így visszabontva, ugye Bonyai Sanyival csináljuk ezt a gyűjtést, én vagyok ugye a gyűjtő személy, meg aki szervezi a gyűjtést, és ő lesz az, aki majd eljutatja megfelelő személyekhez ezeket a táskákat, illetve tanszereket, és idéntől már reméljük minél több kerékpárt is, és szerintem az volt, hogy a Sanyi szervezett annak idején ilyen tanszergyűjtést, és én ehhez csatlakoztam szerintem egy-két táskával még annak idején, és ez olyan szépen felépült, hogy jelenleg most már azért tavaly előtt is egy komplett osztálynyi iskolatáskát sikerült összegyűjteni, és ehhez jött még az a néhány tanszer, testnevelés, komplett testnevelés, felszerelés, tehát az már az ilyen plusz volt hozzá.
2: Hogyan lehet egy ilyen műveletet elkezdeni? Most nyilván a közösségi oldalon láttuk mi is, hogy kihirdetted, hogy lesz meg itt ilyen, ha valakinek van fölösleges, akkor szeretettel fogadjátok. De ez ennyi a mai világban? Elég ennyi?
3: Nyilván most egy olyan, hát nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de most egy olyan kialakult rendszerről beszélünk most már, ami igazából ilyen önjáró lett, mert engem például már július közepe vége fele már hívnak, meg írnak, hogy lesz-e idén gyűjtés, mert lenne olyan táska, vagy olyan eszköz, ami a tanulást segíteni, vagy megkönnyíteni a családoknak az évkezdést. Nem tudom, szerintem elég ennyi. Tehát, hogyha ismernek téged az emberek arról az oldaladról, hogy szívesen segítesz.
2: Illetve van kapcsolatod esetleg olyan ember felé, aki tud segíteni.
3: Így van, tehát én azt gondolom, hogy ez utána egy viszonylag egy önjáró dolog, mert hát ne feledkezzünk el arról sem, hogy itt a baráti körbe azért sokan segítik ezt a kezdeményezést. Például nagyon sok adománypontunk van, akik csatlakoztak, és azt mondták, hogy ők nagyon szívesen beleállnak abba, hogy ők is adományoznak táskát, vagy vásárolnak, vagy ők is a ismerősi körbe összeszedik, akit csak lehet, illetve a saját cégüknél, vagy saját közösségüknél összegyűjtik a táskákat, és akkor nekünk már elhozzák azt a plusz adagot, amit ők szedtek össze, úgyhogy ez egy ilyen elég komplex dologgá nőtte ki magát, és hát be kell valljam őszintén, hogy nagyon sokat nem kellett ezért tennem, csak maga a transzparencia, meg az, hogy én ott vagyok, és én ezzel foglalkozok. Sok esetben azt látom, hogy ez kicsit meg is könnyíti a családoknak a helyzetét a tekintetben, hogy hát nem kell kerülgetni tovább azt a már használaton kívül lévő iskolatáskát, vagy azokat a füzeteket, amik már mondjuk felsőben nem lesznek jók.
2: Nyilván ilyenkor azért az is felmerülhet, hogy ugye azért csak használt eszközökről van szó. Hogy hol van az a határ, ameddig még az ember jó érzéssel továbbadhatja, mit kell megnézni, hogy mondjuk mit, szakadás, nagyobb folt ne legyen rajta, tehát hogy hogyan tud valójában az ember segíteni, erre akarok kiukadni.
3: Hát ahonnan indultunk annak idején, azért nagyon jó, hogy már ott odaérkeztünk meg, ahol most tartunk, mert az elején azért azt gondolom, hogy sokan a lomtól szabadultak meg, és az az igazság, hogy ezt próbáltam utána már mindenkinek valahogy átadni, hogy olyan táskával, olyan eszközzel, olyan tanszerrel segítse már a gyerekeket, amit ő is szívesen odaadna még a gyermekének, vagy azt mondaná, hogy igazából nem azért adom oda, mert már baja van, hanem azért adom oda, mert mondjuk cserélek, és egy másikat fogok vásárolni. mert a gyerek kitalálta, hogy ez neki már nem tetszik.
2: Igen,
3: nem
2: egy másik mintát mesehőst szeretne.
3: Így van, tehát már lejárt a verda, és akkor most valami új kellene. Tehát, hogy ezt most már nagyon határozottan el szoktuk mondani az elejétől, hogy olyat adjanak, és ez egyébként jól működik. Tehát én azt veszem észre, hogy ehhez már felnőttünk egy picit. Én azt gondolom társadalmilag is, tehát, hogy nem a szemetet fogjuk odaadni a rászorulóknak, hanem tényleg olyan dolgot, amit még ők jó szívvel tudnak használni. És nálunk a mi gyűjtésünkben ez abszolút lecsapódik. Tehát, hogy néha azt nézem, hogy figyelj, hát ezen még majdnem a címke rajta van, ezt miért adod oda? Hát, mert nem tetszik már a gyereknek, és megtehetik azt, hogy mondjuk újat vásároljanak. Nekünk meg tök jól jön, mert alapvetően így szinte új eszközöket, új táskákat tudunk odaadni a gyermekeknek.
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Tekárt ékszerlabor keretében leselejtezett elektronikai alkatrészekből, például alaplapokból és régi billentyűzetek gombjaiból készíthettek ismét medált, fülbevalót vagy kulcstartót az érdeklődő, kreatív résztvevők az újrahasznosítás jegyében a Békés megyei könyvtár digilaborjában. A részletekkel kapcsolatban Palkovics Brigitta, a könyvtár munkatársa adott tájékoztatást.
2: Ékszerkészítő webshopra várod az érdeklődőket, itt hát gyakorlatilag most már augusztus vége fele, tehát a könyvtári nyár vége fele. Milyen programmal készülsz most?
3: Ennek a programnak a fantázia neve a TechArt Ékszerlabor, ami azt akarja, hogy elektronikai hulladékból készítünk ékszereket, alaplapokból, billentyűgombokból, fülbevalókat, medálokat, karkötőt is lehet készíteni. Volt már ilyen foglalkozásunk, volt együtt a Digilaborban is, volt Pesten is. Most annyival dobom föl ezt a programsorozatot, hogy hoztam szárított virágokat is, és kicsit ötvözzük az elektronikai modern világot a természetes világgal, a természet adta kis szárított virágokkal.
2: Kicsit nőiesíted a programot.
3: Igen, igen. Egyébként fiúk is jönnek alkotni, de mondtam nekik, hogy lehet anyának, tesónak, barátnőnek készíteni így kis kedves kis ékszereket. Úgyhogy most egy picit próbáltam így feldobni, hogy kicsit a nyárhoz is színesítsem a programot.
2: Nyilván ugye azt gondolom, hogy mindenkinek tiszta, hogy ez egyfajta újrahasznosítás, tehát hogy talán innen is indult ez az egész projekt. Miért döntöttétek el, hogy szeretnétek egy ilyet is elindítani annak idején?
3: Hát több rétű ez a dolog. Egyrészt kaptunk leselejtezett billentyűzeteket egy cégtől, és szerettünk volna módot találni rá, hogy fel tudjuk használni ezeket az eszközöket, amiket megkaptunk, tehát ezek nem használható billentyűzetek, így csak újrahasznosítani tudtuk őket. A másik része, hogy alaplapokat szedtek össze az informatikus kollégák, és ezzel is szerettem volna kezdeni valamit, így utána jártam, hogy mik a lehetőségek, fel lehet-e egyáltalán használni ékszerkészítésre, ugye, ami a bőrünkkel érintkezik, megtaláltam a módját, hogy fel lehessen használni, és másrészt a Digilaborhoz nagyon illeszkedik ez a fajta alkotó foglalkozás, felhasználhatjuk az eszközparkunkat, mint a Dremel csiszolókat, lemezvágókat, snitzereket, mindenféle eszközt, amit bevásároltunk, és így most nagyon jól jönnek nekünk ez a foglalkozáshoz.
2: Egyébként honnan vetted az ötletet, hogy lehetne ezekből ékszereket készíteni, hiszen lehet, hogy én akár a pohár alatétre hamarabb gondolnék egy alaplap esetében, mint mondjuk egy ékszerre. Honnan jött a gondolat? Láttad már ezt valakitől?
3: Az a helyzet, hogy én szoktam ékszereket készíteni otthon is. Így.
2: Ennyire változatos dolgokból?
3: Hát most először csináltam ilyen hardware ékszereket, úgymond, de egyébként igen, mindenféle technikával készítettem már ékszereket. Másrészt utána jártam ugye az interneten, onnan is gyűjtöttem ötleteket, tehát hogy ez ilyen kollaboráció volt, úgymond.
2: Milyen volt a fogadtatása egyébként ennek az elején? Még meglepődtek, amikor megtudták, hogy itt milyen lehetőségek vannak?
3: Igen, először nem feltétlenül tudták, hogy mire kellene gondolni. Utána nagyobb fókuszt helyeztünk erre, hogy tegyünk ki fotókat, meg videót esetleg arról, hogy hogyan néz ki egy ilyen ékszerkészítés, vagy egy adott ékszer, ami elkészült, hogyan néz ki. De utána nagyon lelkesen csinálták a kulcstartókat, medálokat, úgyhogy szerintem sikere van.
2: És mennyi alapanyagotok van még? Sikerült már azért egy jó részét elhasználni a kapott dolgoknak, vagy van még bőven, lesz még ilyen foglalkozás bőven?
3: Hát kezdek kicsit kifogyni a színes alaplapokból, és a kollégák nem biztos, hogy örülnek nekem, hogy járok állandóan a nyakukra, hogy van-e esetleg még kiselejtezett alaplap. Van még valamennyi, csak nem feltétlenül. Igen, igen, igen. Úgyhogy van még bőven alapanyag, lesznek még foglalkozások, de egyébként, ha bárkinek van otthon, és szívesen várom az adományokat is ilyen tekintetben, főleg az alaplapok azok, amik gyorsan elfogynak, a szép színes alaplapok.
2: Jól tudom, hogy lesz még foglalkozás? Nem ilyen feltétlenül, de hogy talán Frida Kahlóra emlékeztek meg még a jövő hét folyamán, vagy két hét múlva?
3: Igen, augusztus 28-án lesz egy Frida Kahló tematikájú élményfestésünk. Erre már beteltek a helyek, úgyhogy nem tudok további jelentkezőket fogadni, de nagyon várom és nagyon készülök rá.
2: És egyébként egyébként ezeket leszámítva, hogyha véget ér a könyvtári nyár. Ehhez hasonló kreatív foglalkozások ősszel, iskolai időszakban várhatóak még?
3: Természetesen egész évben szoktak lenni foglalkozások, nem mindig olyan rendszeressége, mint most nyáron volt lehetőségünk tartani, de mindig Halloween környékén is ünnepekhez kapcsolódóan szoktak lenni foglalkozásaink. A robotikára is lehet számítani, hogy folyamatosan lesz meghirdetve, úgyhogy egész évben várjuk a látogatókat itt a Digi Laborban.
2: Hogyha visszatekintesz erre a nyári időszakra egyébként, a várakozásokkal ellentétben, vagy azokkal megegyezően, mennyire volt érdeklődés itt a foglalkozások iránt? Én akárhányszor voltam, mindig voltak gyerkőcök, kisebbek, nagyobbak, de mit tapasztaltál?
3: Hát nekem is ez a tapasztalatom, hogy mindig van érdeklődés. A létszámot tekintve ez változó szokott lenni. Nyilván az emberek nyaralnak, a nagy melegben sokszor inkább otthon maradnak, de szerencsére mindig volt, ki miatt készüljünk, és gyakran egyébként még túljelentkezés is van egy adott népszerűbb ilyen kézműves alkotó.
2: Hát festés például ez döbbenet, hogy ennyire megtetszett nekik. Nem tudom, hogy maga a festés miatt, vagy Frida Kahlo miatt, hogy nem tudom, te mit gondolsz, hogy miért.
3: Én úgy érzem, hogy mostanában ez egyébként is felkapottabb típusú hobbi, foglalatosság, igen, mert több helyen is láttam, hogy tartottak, és most kicsit jobban benne van a köztudatban, így szerintem hamarabb felfigyelnek rá az emberek, úgyhogy lehet, hogy ez is hozzátartozott.
2: Meg gondolom, hogy például nem tudom, hogy erre a foglalkozásra, ha jól látom, nem kellett nagyon saját eszközzel készülni, hogy például az élményfestés milyen lesz, oda kell bármit hozzanak, vagy tudtok mindent biztosítani?
3: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tudjuk biztosítani az alapanyagokat, eszközöket, úgyhogy nem kell hozniuk semmit, csak a lelkesedésüket.
0: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány is számos programot szervez a fiataloknak, nem csak helyszínt biztosítanak más szervezetek eseményeinek. Az eddigi rendezvények tapasztalatairól Zsótér Máriával, az alapítvány elnökével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában.
2: Van egyébként, vagy volt egyébként akár itt az elmúlt tanévben ehhez hasonló fiatalokat megmozdító programotok? Van ennek hagyománya, vagy ebben is egy picit azért ez újdonság volt?
3: Volt egy másik programunk, ennek volt része az Ökofesztivál is, ez a köztéri program, ami egy pályázati lehetőség volt számunkra. Ennek az volt a lényege, hogy mi arra pályáztunk, hogy anyagi támogatást és mentorálást és helyszínt biztosítsunk azoknak az ifjúsági közösségeknek, diák önkormányzatoknak, fiatalokkal foglalkozó szerveződéseknek, akik nálunk ott a ligetben valósítanak meg programot. Ebből valósult meg a Békés Csabai Diák Önkormányzat bája márciusban, majd pedig pályázat révén az Evangélikus Gimnázium Diák Önkormányzata a Vízműsuli Diák Önkormányzatával tartott egy nagyon klassz bulit a Liget udvarán. Így össze kell szednem hirtelen a gondolataimat, a Vízműsulinak a kollégiumi diák önkormányzata is a Szlovák Suli tartott egy nagyon klassz programot, és a közgének volt egy diákbulija még. És emellett támogatjuk azokat, vagy hát együttműködünk azokkal a szervezetekkel, akik nem a mi kezdeményezésünkre, de nálunk tartják meg a programjaikat. Így volt a Csabai Közösségi Alapítvány által támogatott, szintén evangélikus gimnáziumi diák önkormányzatos program, egy nagyon klassz olyan ifjúsági program, amire meghívták a fiatalokkal foglalkozó szervezetek képviselőit, ők kitelepültek, és elhívták a diák önkormányzatokat, a leendő garajelölteket, már az alakuló stábok tagjait, és egy ifjúsági pikniket tartottak lényegében nálunk, és ez egy nagyon klasszul sikerült program volt, ami hát akár irigykedhetnék is, hogy nem nekünk jutott eszünkbe, hogy egy ilyen kitelepülő szervezeteket megszólító programot hozzunk létre, mert hogy ez nem csak a fiataloknak volt jó, hogy megismerkedhessenek a szervezetekkel, azokkal, akikhez ők fordulhatnának, vagy akik őket támogatják, hanem maguknak a szervezeteknek is lehetőséget adott arra, hogy bár tudunk egymásról, de most szemtől szembe találkozzunk, és egy picikét beszélgessünk egymással. És akár ezek az összetalálkozások egy ötletet, egy programot, egy együttműködést is kipattinthatnak egy ilyen alkalommal.
2: Tényleg egyébként, ha már irigykedés, meg ugye egymástól ötlet átvétel, ti mi az, amit egyébként a fiataloktól szívesen átvennétek, át tudtok venni, amit láttok, hogy esetleg ők már máshogy csinálják, mint ahogy ti csinálnátok, de mondjuk működhet az a gondolat. Láttatok ilyet az elmúlt évben, amit úgy szívesen átvennétek ti is, mint felnőtt szervezők?
3: Hát bevallom őszintén, hogy nem. De nem is ez le van a tehát, hogy nem is, ez nem probléma szerintem, mert hogy mi már annyi mindent láttunk, hogy így mi már csak a ciklikusságát tapasztaljuk meg annak, hogy 10 évvel ezelőtt is, 20 évvel ezelőtt is, 30 évvel ezelőtt is a fiatalok hogyan működtek, és előjönnek ugyanazok a problémák, ugyanazok a gondolatok, ugyanazok az ötletek, teljesen újként kipattanva a fiatalok fejéből, ami teljesen helyén való. Amit én szívesen átvennék tőlük, így a kollégámmal, Boldog Katával szoktunk is ezen mosolyogni, az, hogy mennyire nem görcsölnek rá dolgokra. Lehet, hogy belül szoronganak, mert azért a sok kutatás mutatja ki azt, hogy a fiatalokban nagyon magas fokú a szorongás, de hogy mi nem ezt látjuk, hogy nagyon könnyen át tudnak siklani számunkra eszméletlen komoly problémákon. Talán ezt a könnyedséget kellene megtanulnunk, nem rágörcsölni dolgokra, hanem hanem hagyni, hogy megtörténjenek lazán, és hogy néha nem megőrülni felnőttként attól, hogy csak úgy kiesnek a kezükből dolgok. Tehát csak egy nagyon egyszerű példát mondok. Ha megkérjük őket arra, hogy valamit hozzanak be a közösségi térbe egy rendezvény utáni pakoláson, tegyék le az asztalra, akkor azt ők leteszik gondolkodás nélkül, és nem gondolják tovább azt, hogy akkor az egyiket ide teszem, mert hogy a másikat oda teszem, beteszem a mosogatóba, esetleg elmosogatok, tehát a feladatot teljesítik, az a kérés, hogy tegyék le az asztalra, akkor ők leteszik az asztalra, és punktum. Tehát, hogy nem gondolják tovább ezeket a dolgokat. Valahol nekünk is ezt kellene megtanulni felnőttként, hogy ne görcsöljünk rá arra se, hogy ők miért nem úgy csinálják, ahogy mi gondoljuk, hogy csinálniuk kéne, meg hogy mi is egy kicsit könnyedebbek legyünk. Szerintem ez nekik is nagyon jót tenne, hogyha azt látnánk, hogy vannak a környezetükben olyan felnőttek, akik nem az iskolában a teljesítményt várják el tőlük, persze mi is a teljesítményt várjuk el tőlük a nem formális keretek között, de hogy sokkal lazábban tudunk együttműködni, hogy nem őrülünk meg, nem vesszük le a fejüket, hogyha hibáznak, hanem hogy a hibázás is, meg a tévedés is, meg a nem tökéletes munka is mindig a hétköznapjaink, meg az életünk szerves része. És szeretnénk nekik mindig megmutatni azt, hogy ezekből a helyzetekből lehet tanulni, és remélhetőleg legközelebb már másképp fogják csinálni.
4: Ugye azt mondtad, hogy most jelenleg helyszínt adtok, ugye több próbának, érkeznek hozzátok a fiatalok, viszont mikor lesz az első saját programotok, amikor valóban nem csak helyszínt adtok, hanem ti vagytok a szervezők, van-e már terpen?
3: Igen, kettő ilyen programunk is lesz augusztus végén és rögtön szeptember 1-én. Augusztus 27-én tartjuk meg azt a programot, ami két részből áll, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság biztonságos bulizás pályázatán a Táliber Alapítvány is indult, és 300 000 forint támogatást kaptunk ahhoz, hogy egy ifjúsági programot megvalósítsunk. Ennek két része van, az egyike a 2015-ben indult Békés Csabai ifjúsági évindítónak a megszervezése, ami egyben egy rendhagyó Békés Csabai ifjúsági kerekasztal ülés is lesz. Ezt nem egyedül szervezzük, hanem Békés Csaba önkormányzatával, mert hogy az önkormányzat volt az, aki 2015-ben elindította ezt az ifjúsági évindítót, aminek az a célja, hogy a fiatalokért dolgozók, a fiatalok közösségei, szerveződései, így a tanévindításkor találkozzunk egymással, egy picit rátekintsünk arra, hogy mi lesz a tanévben, ki hol tart most, milyen programjai vannak. Ez a kapcsolódás szó egy nagyon elcsépel, de hogy tudjunk egymáshoz kapcsolódni, ha csak a következő hónapokban, ha decemberig tekintünk. Szóval ez egy része ennek a ennek az augusztus 27-i programnak. A második része pedig 5 óra után kezdődik, az éjszakában nyúlóan. Ennek pedig a fő fókusza a drogprevenció, de ennek is nagyon az elsődleges prevenciós része. Inkább azt erősítjük ki, hogy hogyan lehetünk jól a hétköznapjainkban, hogyan tudunk bármilyen rossz dologra, szokásra, káros szenvedélyre nemet mondani, és azt erősítjük a fiatalokban, hogy hogyan lehetünk tényleg jól. Mik azok az apró dolgok, amik nekünk megkönnyíthetik a hétköznapjainkat, és akkor ebben ilyen nagyon egyszerű programelemek lesznek, ahol beszélgetni lehet, ahol rajzolni lehet, ahol kipróbálhatnak egy-egy játékot a fiatalok. Ezeket a helyszíneket felnőttek vezetik, vagy kortárssegítők. Ami nekem így nagyon tetszik ebből az egész programból, hogy különböző méretű és technikájú felszíneket fogunk biztosítani, ahol ahol a fiatalok, meg az odaérkező akár felnőttek is kiélhetik a kreativitásukat. Természetesen megfelelő segítő szakember lesz jelen, aki támogat, biztat, de minden helyszínen ilyen lesz, és nem marad el a szokásos ligeti ifjúsági teres gofrisütés sem, úgyhogy lehet jönni akár a játszótéren játszó szülőknek, nagyszülőknek, gyerkőcöknek is a gofrinkat megkóstolni.
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csaba Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Gigac Balázs műsorvezető, művelődés szervező járt a Körös Hírcentrum stúdiójában a közelmúltban, ahol beszélgettünk a szakemberrel arról is, hogy egy általa szervezett rendezvényre mi alapján választja ki a fellépőket és zenekarokat, illetve keresik-e őt magát különböző együttesek fellépési lehetőségért.
2: Még egy pár szó így a művelődés szervezéssel kapcsolatban, és ugye némiképp érintett vagyok én is ebben a témában, nem a művelődés szervezésben, hanem ugye együttes részéről. Bizonyára, mint minden szervezőhöz hozzád is özönlenek az e-mailek, hogy hívjál meg fellépni, mert mi jók vagyunk. Abszolút nyitott vagy, ha nem is mindenkinek, de a legtöbbjének adsz fellépési lehetőséget, vagy azért szelektálsz? Tehát mi alapján hívsz meg egy mondhatni nulla média háttérrel és támogatottsággal működő együttest, ha meghívsz, persze.
3: Hát ez nagyon jó kérdés. Nyilván természetes szelekciót végzek igazából az e-mailek elolvasása alapján. Például nekem az mindig egy olyan szempont, amit előtérbe veszek, hogyha legalább úgymond közeli, hogy Békés megyei, vagy ebből a régióból származó. Tehát az, hogy egy kezdő győri együttest elhívjak, és legyen 15 ember rajta, aki talán meghallgatja őket, ezzel magamat és őket se akarom terhelni, viszont én úgy gondolom, hogy a megyei, illetve a régióbeli együtteseknek nagyon szívesen adok. Nyilván ezeknek sok esetben anyagi háttere is van, kevesebb az úti költsége, hogyha esetleg ezt kér. Mondom azt, hogy mindnek, hát amennyi e-mailt kapunk, azt teljesen lehetetlen lenne mindnek bemutatkozási lehetőséget adni. Ugyanakkor, ha valakit azt látom, hogy kicsit más, kicsit újabbat képvisel, akkor mindenképp felcsillan a szemem, hogy jó lehet. Amit még ilyen nagyobb rendezvényünk egyébként, és ezzel összetudok egy kicsit kapcsolni, hogy minden évben, sajnos az idejében ezt nem tudtuk megszervezni, viszont minden évben megszervezzük a Mezőkovácsházi Fürdőfesztivált. Ez kifejezetten fiataloknak, tehát ez a 14 és 25 év közötti talán a fő célcsoport. Ez egy strandon megrendezett nagy rendezvény, ahol kifejezetten gyerekeknek és fiataloknak szóló programokat
2: készülünk. Illetve régebb
3: készülünk.
2: Volt a fiataloknak. Igen.
3: Régebb volt. Nekik is nyilván, tehát ez már kinőtte magát annyira, hogy már a teljes településen, úgymond minden korosztálynak kell egy valamilyen programelem, ami vonzóvá teszi neki azt, hogy kijöjjön a strandra arra az egy napra, és most kérdezted, hogy lehetőséget adunk-e. Ennél a rendezvénynél volt egy olyan történetünk, hogy kaptam egy ajánlatot, hogy hát figyelj Balázs, most van egy új zenekar, szerintem jók lesznek, próbáljátok meg, és viszonylag baráti áron el tudnak most jönni hozzátok. És mikor így láttam leírva a nevüket is, hogy Valmar, kik ezek, te jó Isten, és mondta a srác, hogy hát fiatal a srácok, de hidd el, hogy jók lesznek. És tényleg a mostani, tehát látva az árakat az együttesek, illetve fellépők árát, hát szerintem a mostani árukhoz képest 10%, kevesebb, mint 10%-ért tudtuk akkoriban a Fürdőfesztiválon a Valmart színpadra állítani, amikor megérkezett a Marics Peti a kis narancssárga felsőjében, még tényleg senki nem ismerte az országban szinte, viszont rá egy évre már, vagy másfélre, talán akkor meg pedig már vezetett műsort. Tehát az egyik kereskedelmi TV csatornán vezetett műsort, és jutólag, és sok ilyen volt egyébként, amikor elkaptuk azt a pillanatot, ez volt az egyik véglet, hogy a Valmar, viszont például 4-5 Covid után 1-2 évvel akkor volt az, hogy úgy voltunk vele, hogy nem volt minden kovácsházi napokon, ami augusztus 20-án van, arra próbálunk törekedni, hogy legyen egy igazán nagy húzónév. Ez általában élő koncerttel, tehát hogy legyen egy élő koncert, ne csak fél playback előadások. Itt most pont egy fél playbacket hívtunk akkor, viszont úgy voltunk vele, hogy még Kovácsházán nem járt Korda György és Balázs Klári, és 2020 2 környékén talán, akkor mi meghívtuk őket, és ott is volt nekik ez a, azt hiszem a Reptérnek volt valami évfordulója, amikor ismét felkapták őket, és most már csak élőzenek arra.
2: Az a Reptér egy olyan sláger, hogy annak minden évben van valamilyen évfordulója. Igen. Tehát mit tudom én, akkor született a szövegíró, akkor született a zeneszerző, tehát mindig van valami évfordulója.
3: Igen, de hogy úgy éreztük, hogy őket hívjuk meg, mert a költségvetésünkben akkor még belefért, de rá egy évre már nem fért volna bele, hogy most se férne bele, viszont ezt úgy érzem, hogy így járt nálunk a Fall of the Flow is egyébként, hogy ők abban az évben kaptak, ha jól emlékszem, zenei díjat, Petőfi zenei díjat, és utána évben már nem tudtuk volna megfizetni az ő koncertjüket. Ilyen szempontból úgy érzem, hogy mindig valahogy ránk a csinta szerencse, vagy csak egyszerűen jól tudunk választani, ezt nem tudom, de igen, itt ebből azt, ugye onnan indultunk, hogy adok-e lehetőséget, tehát elmondható, hogy én vagyok az, aki adott lehetőséget a Valmarnak.
2: Oké, művelődés szervezőként lehet, hogy egy kicsikét furi lehet ez a kérdés, de megkockáztatom. Mit javasolsz azoknak a zenei formációknak, most függetlenül attól, hogy most szóló előadóról van szó, vagy együttesben működő zenészekről, mit üzensz nekik, hogy mire figyeljenek, hogyha fellépéseket szerveznek? Hogy biztosan meg legyenek hívva. Tudom, hogy nincs ilyen tuti tipp, de hát ha tudsz néhány kis pozitívumot mondani azoknak a fiatal feltörekvőknek, ugye, akiknek, amint említettem, nincsen média hátterük, és csak így e-mailezgetve tudják reklámozni magukat. Mit üzensz nekik?
3: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos manapság már akár, nem azt mondom, hogy magánszemélyként is, de hogy bárki valamennyire is benne van a közéletben, vagy ebben a kulturális

0: adatokat, és gyakorlatilag mindegyik ugyanúgy néz ki. Tehát, hogyha már ránézel valamelyiknek, ugyanazok a piktogramok, gyakorlatilag az elhelyezkedés is, úgyhogy elképesztő, és annyira silányítják ezt a grafikusi fogalmat.
1: Viszont arra nagyon jól lehet használni, tehát tényleg lehet a munkaidődet lerövidíteni, vannak olyan dolgok, tehát hogyha például, amit kérdeztél, hogy egy kezdő feltörekvő, tehát egész nyugodtan írd le neki a mesterséges intelligencia, hogy ti egy 5 fő zenekar vagytok, és szeretnétek fellépéseket kapni, írjál nekem ehhez egy szöveget, csináltam már ilyet.
0: Ja, ilyen kiajánló szöveget.
1: Így van, és tényleg ilyenben szerintem viszont nagyon jó, tehát kicsit lehet rajta igazítani, egy kicsit a magadévá tenni, és úgy gondolom, hogy akkor mindenképp szeretnék oda visszatérni, tehát hogy a marketing, az, hogy igenis legyen nyomulós, igenis kell, akkor hetente küldje el az e-mailjét.
0: Várja, mert jegyzetelek közben, igen.
1: De ezt tudom nekik javasolni egyéb iránt. Nyilván én zenei tippet nem fog nekik tudni adni, hogy milyen zenét csináljanak, és akkor megint visszatérhetünk a mesterséges intelligenciához, ugye, hogy egyéb iránt én rengeteg olyan zenét hallok kocsiban ülve, megyünk haverral, mondom, de jó az a zene, mi ez? És akkor mondja, hogy hát igen, ilyen zene, de amúgy világbajnok, tehát nagyon jó, de sajnos ez az annyira az életünk része lesz, hogy sajnos erre fel kell készülnünk, és ha kell, akkor át kell képezni magunkat, de nyilván a színpadon az AI nem fog ott állni. Tehát ott nektek kell zenét varázsolni, zenét adni, hogy azt élvezze a közönség. Én ennyit tudok nekik javasolni, legyenek rámenősek. Biztos vagyok, hogy mindenkinek van a telefonjában olyan szám elmentve, hogy utána van írva, hogy nevet fel, de nyilván idáig ne jusson el senki. Tehát én nem mondom azt, hogy nagyon nyomulós legyen, de igazából úgy gondolom, hogy volt, na jó, bevallom őszintén, nekem is volt már ilyen, hogy na jó, van most már 28, hogy erre hívott, nézzük meg, mit tud, és adunk neki lehetőséget. Ez legyen akár egy feltörekvő zenekar, de volt van már így színházi előadással is egyéb iránt. Mert tudom, hogy ők is ebből élnek. Nekünk, mi nem ebből élünk, ugyanakkor feladatunk az, hogy kultúrát szolgáltassunk a lakosságnak, ha úgy lehet ilyen szakbarbár nyelven fogalmazni. És igazából volt már olyan, hogy egy ilyen, na jó, van, csináljuk, történetből lett egy sikertörténet utána.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom,

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. Botyánszky Bence, Békés Csabai óvóbácsit nagyon sokan ismerik a városban és a környéken is, ugyanis több éve foglalkozik már jótékonykodással a tanévkezdést megelőzően. Ez idén sincsen másként, a részletekről vele beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Tekárt ékszerlabor keretében leselejtezett elektronikai alkatrészekből, például alaplapokból és régi billentyűzetek gombjaiból készíthettek ismét medált, fülbevalót vagy kulcstartót az érdeklődő kreatív résztvevők az újrahasznosítás jegyében a Békés megyei könyvtár digilaborjában. A részletekkel kapcsolatban Palkovics Brigitta, a könyvtár munkatársa adott tájékoztatást. A Táliber közösségfejlesztő alapítvány is számos programot szervez a fiataloknak, nem csak helyszínt biztosítanak más szervezetek eseményeinek. Az eddigi rendezvények tapasztalatairól Zsótér Máriával, az alapítvány elnökével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Gigac Balázs műsorvezető, művelődés szervező járt a Körös Hírcentrum stúdiójában a közelmúltban, ahol beszélgettünk a szakemberrel arról is, hogy egy általa szervezett rendezvényre mi alapján választja ki a fellépőket és zenekarokat, illetve keresik-e őt magát különböző együttesek fellépési lehetőségért. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Start Rádió.
3: Sok zene és még több.
4: Start Rádió. Start Rádió.

reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Molnár Gyenge Andrea jelenleg főállású édesanya lesz, aki 6,5 hónapos kisfiával, Bendével tölti mindennapjai nagy részét. Várandósága alatt szülőtársával már tudatosan készültek arra, hogy gyermekükkel a manapság sajnos ritkaság számba menő, biztonságosan kötődő kapcsolatot tudják megalapozni. Az általa alkalmazott módszerekről és tapasztalatokról mesél nekünk Andrea, tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Molnár Gyenge Andit. Megkérnélek, hogy mutatkozz be pár szóban.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kaptam Brigittől egy felkérést, mi már korábbról egy-egy szeminárium alkalmával szereztünk egymással kapcsolatban ismerettséget. Nagyon megragadta az ő figyelmét, hogy engem, mint édesanyát, a kötődő nevelés mennyire magával ragadott, és erről elkezdtünk beszélgetni, szó-szót követett, majd most itt vagyunk.
1: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és igen, így már nem is titok, hogy a kötődő nevelés témájában foglak faggatni, elsősorban, mint édesanya. Mesélj kérlek, hogyan keveredtél a kötődő neveléshez közel, és hogyan lesz valaki ennyire tudatos édesanya, mint ahogy te elindultál ezen az úton.
2: Amikor készültem édesanyává válni, nekem most jelen pillanatban van egy 6,5 hónapos gyönyörűséges kisfiam, akit Bendének hívnak, akkor természetesen hát a fészekrakó ösztön mellett elindult az agyam is abba az irányba, hogy rendben, akkor most itt vagyunk, nagyon régóta szerettem volna idáig eljutni, de akkor ezt hogy csináljuk jól? Biztos vagyok benne, hogy mindenki tapasztalja azt, aki ezen az úton halad, hogy kapja a tanácsokat a szülőktől, a barátoktól, lát mintákat, és ez egy idő után elkezd szépen ülepedni, és ezt vagy jól fogadjuk, vagy kevésbé ezeket a fajta ingereket, mondjuk így, hogyha nem is tanácsokról van feltétlenül szó, és szerencsés esetben az édesanyja akkor azt mondja, hogy jól van, akkor én innentől a saját véleményemet ki fogom alakítani, hogyha még ez nem szilárd, és ehhez kerestem én is forrásokat. És természetesen az olyan barátokat megkérdeztem, akiknél azt látom, hogy na, ez szimpatikus ez a vonal, amit te képviselsz, úgyhogy onnan is nagyon sok infóval gazdagodtam, illetve utána kezdtem nézni, ugye öreg barátunk internet volt a segítségemre, és mind a kötődőnevelésre nagyon gyorsan rátaláltam, aztán a mi számunkra a férjemmel nagyon lényeges az, hogy igyekezünk környezettudatosak lenni, úgyhogy ez a vonal is bekapcsolódott, aztán ugye ezek nagyon szépen hozzák egymást, az egyik forrását irányít a másikra, utána már akkor könyveket is vásároltam a témában, nagyon szuper irodalmak vannak erről, és így jutottam el akkor addig az összképig, amit végül úgy gondoltam, hogy ez számomra szimpatikus, és ugye a kötődő nevelés William Searsnek a nevéhez kapcsolódik, aki egyszerűen leírta azt, hogy hogyan lehet egy olyan fajta kapcsolatot kialakítani egy gyermek és egy gondviselő között, azért ezt így fogalmazom, mert itt ugye az édesanyja, édesapa, akár egy gondozásban aktívan résztvevő nagyszülő is természetesen a kép része lehet, hogy lehet egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami a legkényelmesebb és magától értetődőbb, szeretetteljes kapcsolat a szülő és a gondviselő között lett. És mivel ez az én szemléletemmel nagyon egybevágott, és szerencsére a férjemmel nagyon egy párton vagyunk ebben a témakörben is, így innentől nem volt kérdés, hogy akkor itt elmélyítem egy kicsit az ismereteimet.
1: És hogyan lehet nem elveszni a rengeteg információ között? Tehát hogyan szűrted meg azt, hogy akkor te mit fogsz beemelni a nevelésedbe, vagy a szülőségedbe, és mi az, amit félre söpörsz?
2: Úgy érzem, hogy kijelentettem magamról, hogy az utóbbi években sikerült annyit fejlesztenem önmagamon, hogy nagyon határozott véleményt tudok alkotni arról, hogy mi az, ami önazonos számomra, és mi az, ami nem. És el tudom határolni magamtól azokat a fajta véleményeket és nézeteket, amit, hogyha úgy zsigerileg belegondolok egy pillanat alatt, hogy jó, ez én vagyok, ezt tudom hitelesen képviselni, ez jó érzéseket kelt bennem, akkor azt tudom mondani, hogy igen, vagy nem. És ami olyan, hogy nem, akkor attól el is határolódom, és jöhet azzal kapcsolatban később bármilyen meggyőzési kísérlet, próbálkozás, bármi, végül az lesz a vége, hogy nem, ez nem lenne önmagammal integritásban lévő dolog, úgyhogy maradok az önazonosságnál, és szerencsére ez be is vált teljesen. Úgyhogy én azt tudom ezzel kapcsolatban tanácsolni bárkinek, hogy az első zsigeri megérzésre érdemes hallgatni.
1: Tehát itt is bekapcsolnak akkor az ösztönök is.
2: Abszolút, igen.
1: Igen, tehát már az edukálás részénél nagyon fontos az, hogy saját magunkra hallgassunk, és igyekezzünk, ahogy mondtad is, a saját véleményünket kialakítani, már akár a pocakban lévő korszaktól is.
2: Abszolút.
1: De arra lennék kíváncsi, hogy a kötődő neveléssel kapcsolatban mik azok, amik mentén jelenleg mentek a mindennapjaitokban, a hétköznapjaitokban. Milyen ufóságaitok vannak, ugye így is szokták titulálni jelenleg a válaszkészen nevelő szülők csoportját, az ufószülőket.
2: Igen.
1: Szóval szeretném megkérdezni tőled, hogy akkor mik azok, amiket be tudtál emelni, amik számodra önazonos információk voltak, és hogyan sikerül ementén lavírozni a hétköznapokban.
2: hosszú lesz a lista. Készülj. Ugye rögtön, tehát magának a kötődő nevelésnek a szemlélete az, hogy a gyermekre mint értékre tekintünk, nem pedig egy olyan kis jövevényre, akit szabályozni kell, regulálni kell mindenféle módon. Tehát azt a szeretetteljes kötődést törekszünk kialakítani, ami egyébként annyira magától jön, annyira ösztönös, hogy nem kell rajta gondolkodni. Aztán nálunk egy különlegesebb téma indította ezt az egész történés sorozatot, amivel eljutottunk máig, és ez nem más volt, mint az otthonszülés. Ez egy érdekes és megosztó témakör. Abszolút. Én úgy keveredtem az otthonszüléshez, csak nagyon röviden aztán folytatom még a listát, hogy nagyon sok statisztikát végignéztem a szülésekkel, szülésélményekkel kapcsolatban, mind objektív, mind szubjektív szempontokat figyelembe véve, és hamar arra jutottam, főleg, hogy ugye most már nincsen szabad orvosválasztás az édesanyák számára, tehát nincs meg az a bizalmon alapuló korábbi viszony egy orvossal, amire korábban lehetett alapozni, hogy én nem feltétlenül szeretném az állami ellátást igénybe venni, aztán nézelődtünk magánellátás egyebek mentén is, és végül valahogy oda keveredtem az otthonszüléshez, amivel kapcsolatban egy személyes élmény is szembe jött velem, egy gyerekkori legjobb barátnőm Lagziának másnapja reggelén, a közös reggeli során egy család mesélte a kisebbi gyermeküknek az otthon születésének a csodás élményéről. Ez megragadt, ez az információ, és amikor a kutakodásom eddig a fázisig jutott, akkor ez bevillant, és adtam neki egy esélyt, hogy akkor körbenézek erről, majd még nagyon szívesen mesélek később, mert egyébként csodálatos élmény volt.
1: Mindenki.
2: Aztán ide tartozik még a kötődő neveléshez szorosan a hordozás, a baba hordozás, ez már egészen pici kortól szóba jöhető opció, sőt nem csak hogy szóba jöhető, hanem nagyon-nagyon meg tud könnyíteni bizonyos nehéz pillanatokat. Valószínű a titeket hallgató édesanyák többsége ismeri azokat a pillanatokat, amikor vigasztalhatatlanul sír a pici, nem tudod, hogy mit tegyél vele, csak karban van-e, de még nem szoktad meg a kis súlyát, és már teljesen ki vagy merülve fizikailag, a karjaid már abszolút kezdik feladni a szolgálatot, de ki szeretnél tartani? Na, ilyenkor óriási George Joker a hordozás, számos egyéb előnye van, amellett, hogy a kezeid felszabadulnak, és ugye fizikai megterheléstől mentesít, hiszen a szellemi érésre, mozgásfejlődési érésre és rengeteg egyéb szempontra gondolva is nagyon sokat lehet belőle profitálni.
1: Azt mondod, hogy a mozgásfejlődésre is. Ez azért nagyon szimpatikus egyébként, mert hogy nagyon sokszor hallhatunk olyan ellenvéleményt a hordozással kapcsolatban, hogy hát le van oda kötözve, baba nem tud mozogni, és most azt mondod, hogy ez mégiscsak jó a mozgásfejlődésének.
2: Igen, mert képzeld el, ebben a témában is sokat igyekeztem kutakodni, sajnos egy picit később jött egy infó, mint ami úgy igazán ideális lett volna, nem baj, kihozzuk belőle a legjobbat, viszont a mozgásfejlődés az mindig az idegrendszeri érésnek a következménye. Tehát én meg akarhatom tanítani a gyermekemet mászni, ülni, járni, ha még az idegrendszeren nincs olyan érettségi szakaszban, akkor ez nem fog összeérni, vagy csak valami suta, nem természetes mozgás fog belőle kisülni, amivel aztán járhatunk gyógytornászhoz, vagy egyéb szakemberhez, hogy ezt kijavítsuk, és az idegrendszeri érést azt nagyon jól elő lehet segíteni azzal, hogyha megfelelő tapintási és mozgatási ingert kap a gyermek, és minden mellett biztonságban érzi magát, és ez egy az egyben a hordozás.
1: És úgy tudom, hogy a hordozás, illetve a kötési módszerek azok nem csak a már megszületett babával alkalmazhatók, hanem akár a pocakot is lehet tehermentesíteni.
2: Így van. Egyébként nekem nagyon szerencsés várandóságom volt, abszolút nem volt megterhelő számomra, de látom nagyon sok anyukánál, hogy így fáj a dereka, úgy húz a pocakja, és ezeket a csodálatosan szép ráadású, gyönyörű szemegyönyörköttető kendőket lehet akár pocaktámaszként is használni. Vannak egyébként erre konkrét ilyen eszközök is, de ha már hordozunk, és van egy gyönyörű kendőnk, akkor miért ne használnánk több fronton, és nagyon szuperül elő lehet segíteni a saját tehermentesítésünket fizikailag.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Molnár Gyenge Andreával, aki mesél arról, hogy a pelenkázás is lehet környezettudatosabb, illetve beszámol az igény szerinti szoptatással kapcsolatos tapasztalatairól is, ami kiemelten fontos, hogy nem csak a baba igényeiről szól.

0: Rádió.
1: Halljuk tovább az ufóságaitokat.
2: Mint mondtam neked, a környezettudatosság is egy fontos szempont a mi életünkben. Abszolút nagyon távol állunk attól, hogy zero waste-ek legyünk, ami nagyon szuper lenne, hogyha egyszer megvalósulna, de erőn felül én azt érzem, hogy még ez most távol állna tőlünk. Viszont ennek szellemében a mosipelus, mint témakör felmerült, ez mosható pelenkát jelent, ezt mosipelusnak szokták a benfentesek becézni, és a mosipelus használatával ugye el tudjuk kerülni azt, hogy azt a közel egy tonnányi pelenka, keletkező pelenka hulladékot, ami ugye veszélyes hulladéknak minősül, azt megtermeljük, mi alatt a gyermekünk szobatisztává válik.
1: Hol lehet elérni egy ilyen kezdő csomagot akár mosipelusozáshoz?
2: Hát képzeld el, hogy rengeteg fórum van erre, nagyon sok webshop kínál olyan kezdőcsomagot is, amit akár egy tesztcsomagként tudsz kiváltani, szóval egy tényleg nagyon alacsony összegért, elpostázzák neked, nyilván a postaköltséget te állod oda-vissza, sőt, olyan is van, aki teljesen ingyen ezt vállalja, elpostázzák neked, utána majd aztán ő korrektül ki is tisztítják, tehát mivel neked még nincsen rutinod, nem feltétlen elsőre jól látsz hozzá a tisztává varázsolásához, de itt kapsz több fazont, több méretet, hiszen a babák mások vannak, nyúlánk babák, húsis babák, kicsit tömzsibb babága, vannak akiknél nagy a combi húsi, tehát ez, ugye láthatunk minden baba gyönyörű, de más-más testalkatokat, és ki tudod próbálni, hogy számotokra mi az, ami jól fekszik, ami kézre eső, ráadásul, ugye az is fontos, hogy ne az legyen, hogy azt nézed, hogy úristen, akkor most már erről mit csinálok, hogy pedig jellemzően ez egy hasonló mozdulat, mint amikor egy normál pelenkát ráadsz a gyermekre, és ezekkel a teszt csomagokkal nagyon szuper, ő ki is tudod próbálni, hogy a te gyermekednél mi az, ami beválik, és utána abból tudsz majd beszerezni, és képzeld el, hogy nagyon jó használt mosipelusos fórumok is léteznek,
1: ahonnan szóba került.
2: Így van, ahonnan be tudsz szerezni akár olyan mosipelusokat, nyilván itt az állapotát figyelembe kell venni, de azért jellemzően olyan anyukák vannak, akik örömüket lelik abban, hogy rendben is tisztán tarthatják ezeket a kis pelusokat, és úgy is adják tovább, hogy az másnak is örömet jelentsen. És úgy is kapod meg ezt a kis használt mosipelust, hogy jaj, nagyon szuper, tök jó, ráadásul egyébként képzeld, hogy ezeket a mosipelusokat is be kell egy picit járatni, hogy a nedv szívásuk is jól kialakuljon, ezért jó pármosás rámegy eleinte, és itt már ez is megvan oldva.
1: A beavatás,
2: igen. Mondhatjuk így is, mi egyébként végül többnyire újakat vásároltunk, volt, amiből vettünk használtat is, de amikor megvolt, hogy milyen fazon válik be, akkor beruháztunk újakra, úgyhogy mindegyik teljesen jó, de én is mindet úgy teszem el, amit már kinőtt a kisfiam, hogy amennyiben el szeretnénk adni, az másnak is majd örömet tudjon jelenteni.
1: És mit gondolsz, hogy ez mennyi plusz energiát vesz igénybe? Mondjuk tudom, hogy ti eleve ezzel indultatok, tehát nem kellett áttérned a hagyományos pelenkázásról erre a formára, de mit gondolsz, hogy mondjuk egy édesanyának, aki most hall először akár a mosipelusról, mennyire lehet nagy energiabefektetés áttérni erre a ökológiailag is gazdaságosabb és tisztább módszerre?
2: Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon minimális. Tehát a mosipelusoknál, ami egyedül plusz energiát jelent a számunkra, az, hogyha például ugye széklet érkezik bele, kakis lesz, akkor azt ugye lemossuk ott hirtelen, tehát így nem tesszük félre, se ázni, se semmi, vagy hogyha rögtön megy a mosógépbe, akkor nyilván jó, de akkor is jót tesz egy kis előmosás neki, illetve azokat a betéteket, amelyekkel használjuk a mosipelust, bár itt ugye többféle van ahova többféle betét szükséges, van ahova kevesebb féle, mindenkinek ugye a saját szája, ez szerint kialakul a saját rutinja, azt kell összekészíteni, ez egy napi pár perces feladat. De abszolút nem megterhelő. Nálunk egyébként az első két pelus méretből mindig volt egy csomag eldobhatós pelenka, biztosra mentünk, hogyha nem tudhatunk besokallunk-e, vagy elfelejtjük-e mosni, vagy bármi keresztül húzza a terveket, akkor legyen rá megoldás. Összesen használtunk szerintem 10 darab pelenkát, és aztán olyan barátok adtuk, akik tudjuk, hogy a hagyományos pelenkákat használják, és ők nagyon örültek neki. Mi ugyan igyekszünk senkire nem ráerőltetni a mi nézeteinket, hogyha kérdeznek, akkor mesélünk, de egyébként ők meg nagyon szívesen vették, hogy tök jó, van egy csomag plusz pelenka, mi nekünk pedig biztonsági érzetet adott az, hogy akkor nincsen semmi gond soha.
1: Kérlek, a válaszkészség következő lépcsőfokáról mesélj kicsit.
2: A következő lépcső azért némi szerencsefaktort is, azt kell, hogy mondjam, hogy igényel, és ez az igény szerinti szoptatás, hiszen nem minden édesanyának van meg a lehetősége arra, hogy igény szerint szoptasson akkor se, hogyha szeretne. Természetesen ez döntés kérdése is lehet. Itt most arról beszélek, hogyha valaki ezt kitűzte célul, és végül nem úgy alakult a sorsa, akkor tápszerrel is ugyanúgy lehet igény szerint táplálni egy gyermeket. Az igény szerintiségen azt értem, hogy akkor is annyit kap a picike, akár az anyatejből, akár a tápszerből, amire szüksége van. Tehát nem az időközönként, x óránkénti szoptatás vonalán mozgunk, hanem figyeljük a babának a jelzéseit, és amikor idáig eljutunk, hogy akkor éhségjeleket mutat, lehetőség szerint még korai éhségjeleket, tehát nem a kiakadás fázisát megvárva, akkor így a stressz is elkerül természetesen, ami ezzel jár, akkor tápláljuk a gyermekünket, de azt hozzá kell tenni, hogy az igény szerinti szoptatás még egy olyan csodálatos pluszfaktort is nyújt számunkra, ami a gyermek megnyugtatását, biztonságérzetét tudja szolgálni, elősegíteni, illetve a kapcsolódás. Természetesen egy nagyon fontos pont az anya és a gyermek között ezekben a pillanatokban, de ugyanez a tápszeres táplálásnál is működik, hiszen hogyha testkontaktban tápláljuk a gyermekünket, nem pedig mondjuk esetleg letéve, akkor ezt ugyanúgy tudjuk nyújtani a számára.
1: És fájdalomcsillapításra is tökéletesen lehet használni.
2: Pontosan.
1: Viszont ugye ez azt jelenti elsősorban, hogy a baba igényei szerint szoptatunk. Mennyire lehet beállítani, ez nagyon erős szó most pont a kötődő neveléssel kapcsolatban, de hogy hogyan lehet balanszírozni a hétköznapokban az édesanya igényei és a baba igényei szerint szoptatás között. Nyilván egy idő után megterhelő lehet, hogyha a baba esetleg túl sokszor, túl gyakran kéri a cicit. Ez beáll egy idő után? Vagy hogyan alakul?
2: Abszolút beáll egy idő után. Ezzel kapcsolatban nekem is voltak félelmeim és fenntartásaim, hogy mikor lesz már az a pillanat, amikor nem azzal telik minden egyes szoptatás, hogy ügyeskedem, hogy a másik mellemből érkező tej folyam az ne öntse el az éppen étkező gyermeket, de ez egy idő után egyébként nagyon szépen beáll, hiszen egy kereslet kínálat kialakul ebben a témában. Tehát amennyire megkapja az ingert az adott mell, ezért érdemes ugye mind a két mellet használni, amennyire megkapja az ingerlés az adott mell, olyan ütemben fog termelni tejet, és nem is kell megijedni attól, hogyha valakinek nincs meg ez a tejömléses fázisa, én tudom irigyelni őt, mert attól még ugyanúgy fog elég tejhez jutni a baba.
1: És édesanyaként kapásból ismét a gyermek igényeiről kezdtél el beszélni. Tehát mennyire kell, vagy lehet háttérbe szorítani ezeket a szükségleteket, és hogyan tudod menedzselni gyakorlatilag a te dolgaidat is a baba igény szerinti szoptatása mellett?
2: Biztos vagyok abban, hogy ebben édesanyja és édesanyja jelentősen eltérhet, hogy mennyire tud jó időmenedzsmentet összehozni. Én egy picit hajlamos vagyok átesni néha a ló túloldalára, és a saját szükségleteimet háttérbe szorítani a gyermekem szükségleteit szem előtt tartva. Ugyanakkor így utólag visszapillantva azt látom, hogy igen, ha ebben egy kicsit ügyesebb és tudatosabb vagyok, akkor ez mehetett volna jobban, de ezt ne úgy képzeld el, hogy mondjuk sírok szoptatás közben, mert hogy nem fürödtem 5 napja, hanem csak azt érzi néha az ember, hogy aha, én is éhes vagyok, a pici is éhes, hát nyilván ő eszik, és aztán elfelejtesz enni. Szóval, hogy ilyenek azért megesnek, de hogyha megfelelő támogató környezetünk van, ugye manapság ez az, ami megint csak a nukleáris családok időszakában egy nehéz témakör tud lenni, akkor ez rengeteget tud segíteni az édesanyának, de anélkül is, hogyha már egy támogató férjünk van, és nagyon-nagyon összeteszem a férjem miatt a két kezemet, mert ő aztán abszolút a támogató férj mintapéldánya, akkor már nagyon sokat tudnak tehermentesíteni az édesanyja válaszkész nevelése kapcsán.
1: Tehát amikor enni kell, akkor enni kell.
2: Igen.
1: Amikor inni kell, akkor inni
2: így
1: kell,
2: van,
1: és olyankor megfogják az akár kicsit pityergő babát is a szülőtársak, vagy a gondviselők, akik még bekapcsolódnak a buliba. Értem.
0: Mi az az ECZ-zés? Hogyan működik? Mennyire lehet ezt a hétköznapokban alkalmazni? Rövid szünet után megtudhatjuk a Molnár Gyenge Andrával folytatott beszélgetésünkből.

0: Sportrádió.
1: Jöhet a következő lépés.
2: Jöhet, természetesen. Aztán képzeld el, még a Mosi Pelushoz egy picit kapcsolódóan szembe kerültem egy nagyon érdekes témával, amit EC rövidítéssel találhatunk meg, hogyha utána olvasunk. Ez az Elimination Communication-nek, ami tükörfordításban ürítési kommunikációt jelent a magyar rövidítése, de a magyar megfelelője a természetes csecsemőhigiénia.
1: Na ez még egy rendkívül megosztó téma.
2: Abszolút.
1: Igen. Hogyan sikerül ezt az életbe hívni? Tehát hogy működhet egy olyan dolog, ami azzal jár, hogy gyakorlatilag a baba után viszel állandóan egy bilit, hogyha kiléptek a lakásból, már mint hogyha ugye támogatni szeretnénk az ECZ-t. Ezt meg lehet oldani?
2: Nem csak a teljes idős ECZ működik. Az ECZ az egy, mint mondtam, természetes csecsemőhigiénia rendszer, ami annyit jelent, hogy amikor egy kisbaba megszületik, akkor az ember gyermek számára sem természetes dolog az, hogy ő maga alá ürítsen. Mint ahogy, hogyha megnézed bármelyik emlőst, csak akkor szokott maga alá piszkítani, hogyha már nagyon beteg valószínűleg. És ez az ember gyermeknél sincs másképp, tehát egy csecsemőt már zavar az, hogy neki a pelenkába, tehát maga alá kell pisilnie, kakilnia. Sajnos a magyar szokások között nem igazán ismert ez a szokás, hogy ez...
1: Teljesen new wave, tehát ez
2: igen,
1: pár éve kígyózott be a köztudatban.
2: Igen, tehát ez abszolút egy újdonságnak számító dolog, holott 75 országban ez a csecsemőgondozásnak szerves része és teljesen magától értetődő folyamata. Ilyenkor annyi történik, hogy igyekszünk megfigyelni a gyermeket, hogy mik azok a kis jelek, amik rá jellemzőek akkor, amikor ő már nagyon annál a pontnál tart, hogy neki pisilnie vagy kakilnia kell, és ezek nagyon konkrétan és jól beazonosítható jelek egyébként, elképesztő, és amikor ezekre a jelekre ráismerünk, akkor lebontjuk róla a pelust, és egy arra megfelelő kis edény fölé, ami nem feltétlenül egy erre kitalált bili, de mivel Ázsiában van nagyon nagy hagyománya, sőt, tehát ilyen örök életre szóló hagyománya ennek a babagondozási módnak, van ilyen ázsiai bilinek nevezett kis eszköz, nem csak ez, hanem akár egy kis tálkát, vagy bármit erre kinevezünk, akkor a fölé tartva, természetesen odafigyelve az ideális testtartásra, ezt meg lehet tanulni, vannak erre nagyon jó kis tanfolyamok, akkor megmutatjuk neki azt a lehetőséget, hogy nézd csak kicsim, ide is lehet akkor pisilni vagy kakilni, és hosszú távon ezt úgy tudjuk bebiztosítani, hogy ehhez egy hangjelzést társítunk. Itt viszont nagyon fontos az, hogy kétféle kondicionálás létezik, ugye a klasszikus és az operatív. A klasszikus a Pavlov féle, az biztos mindenki ismeri, amikor a kutyusnak ugye a csengőt megcsengetik, mert hogy érkezik az étel, és ezért a kutyusnak elkezd folyni a nyála egy idő után, akkor is a csengő hallatán, amikor ételről szó sincs. Ezt hívják klasszikus kondicionálásnak, nem erről van szó, hanem egy operatív kondicionálás történik a gyermeknél, ami egy döntés lehetőségét nyújtja számára, tehát amikor ő látja, hogy ideálisak a körülmények, tehát itt vagyok, fog engem anyuapu, itt van alattam a megfelelő edényzet, és egyébként abban a testhelyzetben vagyok, amiben nekem kényelmes és nagyon könnyű, mert egyébként ez könnyíti számukra az ürítést, könnyű pisilnem, kakilnom, és hallom ezt a hangjelzést, akkor, hogyha kell, és én szeretnék, akkor üríthetek. Ami még fontos, hogy eredetileg az operatív kondicionálásban nem csak jutalmazás, hanem büntetés is szerepelt. Igen, míg az EC-nél, mivel ez egy válaszkész gondoskodási mód, a büntetés az abszolút ki van zárva, sőt, egyébként jutalmazás sem történik, mert maga a folyamat jutalmazó a gyermek számára. A
1: természetessége.
2: Igen, hiszen ez egy természetesen végbe menő folyamat, ettől nyugodtan megdicsérhetjük a picinket. De egyébként nem erre alapozunk, hanem arra, hogy ezt a természetes igényét, ezt segítünk neki kiszolgálni, ráadásul ugye könnyítjük neki ezt az egész folyamatot, mert egy ilyen guggoló pozíciót segítünk neki fölvenni, vagy ahhoz hasonlítót, nyilván itt ülésről szó sincs, megfelelően megtámasztjuk a picit, gerincét nem terheljük, viszont hogyha valaki egy picit nyitottabb szemmel jár egy-egy országban, akkor láthat akár ilyen guggolásra alkalmas vécéket, vagy kis sámlikat, amit a lábuk alá tesznek az emberek, és ez azért van, mert az legalsó bélszakasz kiegyenesedik abban a pillanatban, amikor egy ilyen guggoláshoz hasonló testhelyzetet veszünk föl, és itt sokkal könnyebb az ürítés, akár egy felnőtt, akár egy gyermek számára. És ezzel ugye megint csak könnyíteni tudunk az ő kis életén. És képzeld el, Brigi, hogy rengeteg hasfájást megspóroltunk, mióta ECZ-ünk. Mi a kicsinknek a 4 hetes korában kezdtük kereken, akkor szedtem össze a bátorságom, hogy na jó, akkor most már ezt a megfigyelést, ezt megcsináljuk. És akkor belevágunk magába ebbe a rendszerbe, egy fél napon keresztül, ugye több ilyen kört, hogy felkel a gyermek, aztán ugye ott rögtön mutatkozik egy vágy arra, hogy akkor ő, vagy szüksége arra, hogy akkor ő pisiljen, kakíjon. Aztán ugye eszik, akkor ez megint, és akkor ilyen ciklusok vannak alvás és alvás között, több ciklust megfigyeltünk, ilyenkor egy valami gyorsan átázó dolgot érdemes a gyermekre adni, vagy akár lehet pucérpopóval is, csak ez a kisfiúknál ugye a szökőkutazás lehetősége miatt nem biztos, hogy a legjobb választás, de egy tök sima tetrapelenka egyébként ezt a szerepet nagyon jól betölti.
1: Hiszen eleinte még úgy sem szaladnak el.
2: Így van, még éppen. És ilyenkor, amikor észrevesszük, tehát nyilván ilyenkor fokozott figyelemmel vagyunk a babánk iránt, és amikor észrevesszük, hogy na, akkor most történt egy pisilés, vagy most történt egy kakilás, akkor ugye gyorsan lejegyzeteljük valamilyen formában azt, hogy értem, akkor mi előzte ezt meg? Milyen kis ficergés, milyen kis hangadás, kis nyöszörgés, bármi nagyon-nagyon jellegzetes egyébként minden gyereknél. És amikor pár ilyen megfigyelési kört megtettünk, akár egy ciklus is elég lehet, hogyha valaki nagyon pró, én azért nem voltam, és innentől akkor azt mondhatjuk, hogy jó, akkor megvan a, begyakorlom a mozdulatot, hogy teszem a bili fölé, hogy ez biztonságos legyen, illetve neki ideális, anatómiailag helyes, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Jött a pisi.
1: És gyakorló édesanyaként is megdöbbenve hallgatom egyébként ezt a témát. Nálunk ez az ECG-zés, ez abszolút kimaradt. Én későn is kaptam erről információt, illetve nekem egy hatalmas kihívásnak tűnt a leírás alapján, de ahogy mesélsz róla, esküszöm, kedvet kaptam hozzá.
2: De tényleg abszolút magától értetődő, szóval most vagy abba fektetsz energiát, hogy utána a pisiska kispelust lecserélet helyre teszed, attól függ, hogy mosizol, nem mosizol, stb. Vagy egyszerűen kapcsolsz, rendben kicsim, megyünk, akkor csináljuk, és akkor bilizünk egyet.
1: Én azt tanultam, hogy a szobatisztulási folyamatnak ugye agyihírési folyamata is van, tehát hogy a gyermek mentálisan és lelkileg és minden, hogy is megérik arra a feladatra, hogy egyszer csak szobatiszta legyen. És azért hallgatlak megdöbbenve, mert hogy ezt ugye sokkal későbbre datáljuk, tehát
2: abszolút.
1: A jelenlegi felfogás szerint ott tart a dolog, hogy 2-5 éves kor közé tesszük a szobatisztulási folyamat mentális érését, ezzel pedig most azt hallom tőled, hogy akár 4 hetes babák is mondhatni pelenkamentesen, szobatisztán képesek létezni.
2: Sőt, újszülött babák is. Képzeld el, hogy van 2 olyan barátnőm, akinek az én elvetemültségem elég volt, és azt mondták, hogy na jó, hogyha ez neked megy, nekünk is fog, meg természetesen igyekeztem nagyon biztatni őket, hogy higgyétek el, nem vagyok csodatévő, csak adjatok egy esélyt a dolognak, ha amúgy szimpatikus, és ők már egészen párnapos kortól elkezdték ezt csinálni a picikéjükkel, tehát működött. Tehát ebben semmi csodatétel nincsen, csak itt a legtöbbek számára és számunkra is azért volt ez egy ilyen teljesen vakfoltos témakör, mert Magyarországon ez nem egy elterjedt csecsemő gondozási mód, de ahogy mondtam, 75 országban csinálják ezt is, nem csak a természeti népeknél, hanem tényleg mondjuk egy Kínát azért nem mondanék kis országnak, és mégis ez működik.
1: Lenyűgöző.
2: Igen, igen, hihetetlen számomra, hogy mennyire okosak a babák, mindig meg szoktuk állapítani a férjemmel, hogy bődületes, hogy már milyen potenciállal jönnek a világra ezek a kis csodák.
1: Hamarosan folytatjuk magazin műsorunkat Molnár Gyenge Andreával, akivel arról beszélgetünk, hogy a kötődő nevelés elsősorban fizikai szükségleteit figyelembe vevő módszerei mellett hogyan elégítsük ki a gyermekeink feszültségoldás iránti és kapcsolódás iránti szükségleteit is.

0: Szóval eddig beszéltünk az igényszerinti szoktatásról, a hordozásról, a mosiperusról és az EC-ről. Na, azt mondd meg, hogy emeli, befér bármi.
1: Hát, mondhatjuk, hogy igen.
0: Ugye ezek elsősorban én úgy látom, hogy a fizikai szükségleteket támogatják a gyermeknevelés esetén. A kötődő nevelésnek én úgy tudom, hogy ez az egyik elsődleges követelménye, ez nagyon rosszul hangzik, de hogy a kötődő nevelés a gyermekeknek, a babáknak a fizikai szükségleteit elégíti ki elsősorban. Nyilván ennek a kellemes hozadéka, hogy ez hat arra is, hogy a lelki dolgokban is támogató, és a kapcsolódást is erősíti, biztonságos kapcsolódás felé vezeti, hogyha az ő szükségletei megfelelő számára megfelelő módon vannak kielégítve. Van-e valami, ami a lelki oldalt támogatja, kapcsolódásotokat támogatja a kisbabával?
1: Nagyon jó kifejezést használtál. Képzeld el, hogy pont kapcsolódó nevelésnek nevezik azt az eszmerendszert, illetve azt a hozzáállást, ami ezt elő tudja még jobban segíteni, hogy a gondviselő és a gyermek egy mélyebb szinten megértse egymást és kapcsolódjon. Ugye az eddigi eszközök is nagyon jó ráhangolódást tudnak nyújtani a gyermekünkre. Akár a hordozásra gondolunk, ugye ott is nézzük a kis jelzéseit, és akkor még az idegrendszer érését is segítjük, testkontaktban vagyunk, szuper csodálatos. Ugye az igény szerinti szoptatásra gondolunk, ugyanez, megint csak fájdalomcsillapítás, kötődés, stb. Az EC, megint csak ráhangolódunk, jobban megértjük a gyermekünket, tudjuk, hogy most azért sír, mert nem azért, mert úgy állnak a csillagok, bár olyan is előfordul természetesen, hanem azért, mert pisilni akarnia kell. Viszont vannak olyan pillanatok, amikor még ezt is kevésnek tudja érezni valaki, hogy én úgy érzem, hogy mindent megadtam. Igény szerint szoktatok, hordozok. Még az EC-re vagy a megfelelő ütemű perus cserére is odafigyelek, és mégis valami nem klappol. Ilyenkor tud segíteni a kapcsolódó nevelés. És ez egy olyan...
0: És ez nem ugyanaz.
1: Ez nem ugyanaz, nem ugyanaz. Igen, a kötődő nevelés, ahogy fogalmaztál, főként a fizikai szükségleteket elégíti ki, ami magával hozza ezeket a dolgokat. Azonban a kapcsolódó nevelésnek olyan eszköztára van, ami abban segít, hogy egy mély, empatikus megértés tudjon kialakulni a gyermek és a szülő között, akár oda-vissza, természetesen ennek a generálója nagyon-nagyon sok ideig a szülő, viszont ugye a gyermekek másolják a szülőt, ugye a példamutatás alapján tanulnak viselkedésformákat a környezetükből.
0: A minták
1: beindulnak rögtön egészen pinduri kortól, és a kapcsolódó nevelés eszköztára viszont tud nekünk óriási segítséget nyújtani az előzőek mellett, hiszen ilyenkor a gyermekek feszültségoldását szolgáló sírás meghallgatással tudunk könnyíteni a kicsinknek a lelkén, aztán odafigyelünk arra, hogy eleget nevessen egy nap, a nevetését is meghallgatjuk, és ezt is megint csak mi fogjuk elősegíteni.
0: Igen, ugye azt mondják, hogy ha valakivel egyszer az életben egy jót nevetsz, akkor a kapcsolatotok szintet lép.
1: Így van, ez abszolút, én is így gondolom. Aztán gyermekidő is egy nagyon jó eszköz, szintén kapcsolódik a nevetéshez, de ez nagyon sok esetben akár egy-egy trauma feldolgozásában segíti a gyermeket. Aztán ide sorolhatjuk még a szülő mentális egészségét szolgáló páros meghallgatást, úgyhogy a szülőre is gondol ez a rendszer. A kapcsolódó nevelés alatt nem azt értjük, hogy a gyermeket csak úgy hagyjuk szabadjára, és csináljon, amit akar. Természetesen az életkora szerinti kíváncsiságot igyekszünk kielégíteni, stb., de egy szerint határszabás, mint eszköz is a kezünkben van. Tehát itt ugyanúgy mi vagyunk azok, akik őt terelgetjük azon az úton, ami a közös életünk felé vezet, mint család. Viszont nem is egy drákói szigorral neveljük azt a gyermeket, és azt akarjuk, hogy ülj le is maradj csöndben. Tehát e között egy nagyon jó egyensúlyt jelent ez az eszköz is, hogy szeliden szabunk nekik határt. És ebben is kapunk segítséget például a kapcsolódó neveléstől.
0: Nagyon soknak hangzik, amiről meséltél. Te ugye már nagyon korán elkezdtél informálódni, tényleg tudatosan készültél az anyaságodra. Hogyha az ember el szeretné kezdeni anyaként kötődő nevelést a gyakorlatba emelni, hogyan érdemes elkezdeni? Hogyan ne riadjunk meg ettől a rengeteg információt, amit akár most kaptam én tőled?
1: Azt gondolom, hogy megint csak először azt a szűrőt vessük be, hogy nekem mi önazonos, és mi az, amivel én egyet tudok érteni zsigerileg, mert akkor ez már természetesen mindenkinek egy nagyon jó szűrő. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat lendít azon, hogy az embernek kiegyensúlyozott legyen a szülősége, hogyha önmagán sokat dolgozik, akár előzetesen. Tehát itt ugye az önbizalom kérdése rögtön előtérbe kerül, hiszen van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy

0: Hát is nem olyan régen kezdtük el alkalmazni, részt vettünk ezzel kapcsolatban tanfolyamon. Aztán ilyen volt a szabad mozgás ismerete. Nyilván már a hozzátáplálás hozza magával a BLV-t, tehát a falatkás igény szerinti hozzátáplálást. Szabad mozgás biztosítása is ide tartozik.
1: Nagyon izgalmasan hangzanak ezek is. Még egy-egy beszélgetést tudnánk ezekből csinálni, de lehet, hogy ami késik, nem úgy.
0: Benne vagyok.
1: Tehát a kapcsolódó nevelésre visszatérve egy gondolat erejéig, annyit szerettem volna észrevételezni, hogy olyan, mint hogyha a kötődő nevelésnek ugye egy idő után vége lenne. Tehát ha az, a gyermek megtanul elmenni önállóan vécézni, üríteni, akkor az eszi időszakának leáldozott. Igen. A hordozás szintén egy idő után leáldozni látszik, hiszen nem cipelhetjük 30 éves korukig a gyermeket.
0: Igényszerinti szoptatás, illetve igényszerinti tápszeres táplálás szint úgy.
1: Igen, tehát a kapcsolódó nevelés az lehet egy folytatása, vagy egy továbbvitele a kötődő nevelés, a szükségleteket kielégítő alapkövének?
0: Teljesen, teljes mértékben. Tehát ugye egymás mellett is remekül működnek, ugyanakkor, amikor már kikopnak ezek a jellegű kötődési formák, akkor ott van a kapcsolódó nevelés. És képzeld el, hogy ez egy egész életen átvihető dolog.
1: És sosem késő elkezdeni?
0: Sosem. Hát bátran vágjon bele bárki, akármilyen korú a gyermeke, ha már 10 éves, akkor is nyugodtan.
1: Andi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
0: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Nagyon sok izgalmas dologról számoltál be. Én azt kívánom, hogy az ösztöneit kísérjenek továbbra is az anyaságodban, és szerintem hallunk még felőled. Nagyon szépen köszönjük, hogy megjelentél nálunk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Molnár Gyenge Andrea gyakorló édesanyával hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek a korábbi jegybanki vezetés idején megkísérelt értékpapírkölcsönügylettel kapcsolatos dokumentumokat. Az ügyben a Pallas Athéné alapítvány vagyonának átcsoportosítása miatt 2025 áprilisában tettek büntető feljelentést, mivel a mintegy 500 milliárd forintnyi vagyonnal gazdálkodó Optima működése a becslések szerint 150 milliárd forintos veszteséget okozott. A nyomozó hatóságok hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytatnak eljárást, amelynek során eddig már több mint 91 milliárd forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat. Megerősítette az afrikai sertéspest is jelenlétét két Baranya vármegyei házi sertésállományban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Nemes Imre országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a Drávafoki és az Okorági gazdaság lezárását. Az érintett 34 sertést és 19 mangalicát tartalmazó állományok felszámolása pedig már folyamatban van. A hatóság 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki a térségben, és a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására szólította fel. Visszaszállította az ügyészség a Fidesz lefoglalt szervereit, ám azokat továbbra sem lehet bekapcsolni, mert csak megőrzésre adták át az eszközöket. A párt szerint a lépés szembe megy a legfőbb ügyészség döntésével, amely törvénytelennek nevezte a teljes adatpark elszállítását. A Fidesz közölte, hogy büntetőjogi lépéseket mérlegel az NKA ügyben történt lefoglalás miatt. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, lassan, de alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. A felülvizsgálat eddig több mint 1000 jogosulatlanul kiadott diplomata útlevelet, indokolatlan magángép használatokat és a reptéri kormányváróval kapcsolatos visszaéléseket tárt fel, miközben a teljes diplomáciai kar megújítása és a nagyköveti posztok felülvizsgálata is folyamatban van.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csodaszép reggelt kívánok! Kedre ébredhettünk, ez már a hét második munkanapja, úgyhogy bízom benne, hogy mentálisan azért erre föl vagyunk készülve. Örülök, hogy együtt rádiózhatunk, én várom délelőtt 9-ig.
1: Sokat

0: reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Mi sok zenét, és most még többet játszunk. Augusztus 18-a van, méghozzá kedd reggele. Jó reggelt kívánok, az Ilonákat köszöntjük, rajtuk kívül az Ilmák, a Lenkék és a Helének is ünnepelnek ma. Egyre közelebb a hosszú hétvége, azt hiszem mindannyian várjuk már. Sok jó zenével, és most még többel pedig gyorsítjuk az időmúlását.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Augusztus 18-a van, nézzük a mai nap szülötteit. Például Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király. Ezen a napon született Antonio Salieri, olasz zeneszerző is, meg egyébként Leos Lezák, osztrák tenor operaénekes is.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: place.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma reggel is sok zenével, és most még többel. A 7 óra bizony egyre közelebb, ami azt jelenti, hogy egyre több Békés Csabai indul útnak a munkahely irányába, úgyhogy jó utat kívánok. Jönnek a hírek hamarosan.

Értelmében a felfüggesztés kizárólag azokra a projektekre vonatkozik, amelyek még nem kaptak engedélyt, így ezek év végéig felülvizsgálat alá kerülnek. A szakértők hangsúlyozzák, az eljárás célja nem a fejlesztések leállítása, hanem az önkormányzatokkal való egyeztetés kikényszerítése, miközben az Otthonstart program változatlanul folytatódik tovább. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.

0: nagyváros beruházását is. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, lassan, de alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. A felülvizsgálat eddig több mint 1000 jogosulatlanul kiadott diplomata útlevelet, indokolatlan magángép használatokat és a reptéri kormányváróval kapcsolatos visszaéléseket tárt fel, miközben a teljes diplomáciai kar megújítása és a nagyköveti posztok felülvizsgálata is folyamatban van. A 21 kutatóközpont legfrissebb felmérése szerint Baka András támogatottsága már most kedvezőbb, mint Sulyog Tamásé volt elnöksége során bármikor. Bár a frissen megválasztott államfőt a hét elején még a megkérdezettek 57%-a ismerte, az őt ismerők 72%-a támogatja a kinevezését. A válaszadók 37%-a teljesen függetlennek tartja az új köztársasági elnököt, míg 15%-uk szerint a Tisza párthoz áll közel.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

7 óra is elmúlt, jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, kedd reggel is a hét második munkanapján. Ilyenkor már egy kicsit lelkesebbek vagyunk, mint hétfőn, de persze az igazi hétvégei lendület az még adéban egy picikét. Én igyekszem ezen segíteni rengeteg jó dallal a folytatásban is.

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúszázni a tesómmal, főleg a zöldön.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot is itt a Start Rádió. Nem tudom, mi lesz abból, ugye mindig mondták, hogy a 20-ai hosszú hétvége után elromlik az idő. Egyébként a valószínűség számítások azt mutatják, hogy lehet ebben valami, de hát ahogy szokták mondani, nyugtával dicsérd a napot.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Lattest.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Augusztus 18-a van. Nézzük a mai nap érdekességeit. Ezen a napon Pierre Janssen felfedezte a héliumot és elkészítette az első napszínképatlaszt. Szintén a mai naphoz köthető érdekességek közül még lehet válogatni. Auguste Piccard svájci fizikus egy repülési kísérlet során elsőként érte el a 15.781 méteres magasságot 1934-ben, és ezen a napon készült el a berlini fal, amelyet az NDK kormánya építetett Nyugat-Berlin köré.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Egyre közelebb a 8 óra. Sokan a munkahely irányába tartanak, vagy esetleg már ott is vannak. Kitartást kívánok. A következő órában rengeteg hasznos információval várom, úgyhogy mindenképp érdemes Csabán a Startot hallgatni.

0: elmúlt 8 óra. Sokan beértek a munkahelyükre, jó munkát kívánok. Rengeteg hasznos információval jövök itt a Start Rádióban ebben az órában, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy a hét második munkanapjának délelőttjét is töltsük együtt.
1: Sokat nem, sokat
2: még több.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: 25 év! 25 hét! 25! Mondom, 25 millió! Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
6: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Ha elutazunk, sok esetben természetes igényünk, hogy egy kicsit ismerkedjünk a helyi kultúrával. Azt tanácsolják a szakik, hogy a helyi piacok kiváló helyszínek arra, hogy belelássunk a helyiek mindennapi életébe, megfigyelhetjük, mit esznek, hogyan alkodoznak, mit kedvelnek. Gyakran beszédbe is elegyedhetünk az árusokkal, feltéve ugye, hogy van közös nyelv, ez mélyebb kulturális élményt nyújthat.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Egy picit az utazás témakörével ismerkedünk, azon túl is a helyi kultúrát vesszük gorcső alá. Hogyan ismerhetjük, mélyülhetjük el egy kicsikét a helyi kultúrát? Az ételek az egyik legjobb kapu. Próbáljunk ki helyi specialitásokat, különösen azokat, amelyeket az adott régióra jellemző alapanyagokból készítenek, utcajárusoktól vagy kis családi éttermekben olcsón és autentikusan lehet kóstolni.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Közeledünk a 9 óra felé a hét második munkanapján, amikor majd a következő órában is sok zene és most még több vár minket, hogy a mai meló is kellemesebben teljen. Én reggel 6-kor jövök holnap.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Üdv a fedélzeten, hozom ma is a lendületet, a jó zenéket, az érdekességeket. Már is indul a műsor, nem sokára pedig a kalendáriumunk a mai lapjait is fellapozzuk majd.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szólítva néhány gondolat a mai napi események közül. Például 1830 emlapján született Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, aki 48-tól 68 éven keresztül uralkodott, illetve Pierre Janssen felfedezte a héliumot és elkészítette az első napszínkép atlaszt 1868 mai napján. Ezek voltak a mai érdekesebb történések.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól. Az első óránk pedig lassan már a végéhez ér, de itt vagyok még a következő órában is. És persze ma se feledkezzünk meg a névnapos köszöntésekről. Nagyon boldog névnapot már az Ilonáknak és az Ilmáknak, őket Isten éltesse. Tehát én pedig itt vagyok önnel a következő órában is. Töltsük meg az előttünk álló mintegy 60 percet sok jó zenével még.
1: Sok a zene,
2: sok a zene,
1: és még több.
2: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Ebben az órában a stresszmentesítés témánkban egy picit a gyógynövényekkel foglalkozunk, majd ennek jegyében rádiózunk együtt, és jó stresszmentesítők akár mondjuk a zenék is, amik most szólnak nálunk.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallott.

Több zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Szakemberek szerint számos étrend kiegészítő, valamint hagyományos növényi gyógyszer lehet segítségünkre fokozott stressz esetén. Érdemes kiemelni a rózsás varjúhájat, amely normalizálja, mint egy kiegyensúlyozza a testünk reakcióit a stressz hatásokkal szemben, így növelve stressztűrő képességünket. Egyrésztről feltölt energiával, és így képesek leszünk a feladatainkra koncentrálni, másrésztről csökkenti a stressz hormonok felszabadulását, így a feszültség, idegesség, szorongás is csökken. A citromfüvet, a levendulát a stressz csökkentésére teaként vagy illóolajként párologtatóba, fürdővízhez adva, de masszázskrémekbe is előszeretettel alkalmazzák. Nem csak ízük, hanem illatuk révén is megnyugvást hoznak. Álmatlanság ellen, valamint általános feszültség esetén is nagy hasznát lehet venni. Ráadásul görcsoldóként az idegeskedés okozta gyomorpanaszokra is nagyszerű gyógyír, hiszen természetes módon erősítik az idegrendszert. Jó egészséget velük! Start Rádió. Hú, de

Sok zene és még több a Start Rádión a Napilóza szól. A műsor végéhez értünk. Köszönet az elmúlt két óráit, hogy együtt rádiózhattuk végig. Jövök holnap is persze. További szép napot és jó rádiózást. Minden jót kívánok. Sok.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 18-a, kedd déli 12 óra van. Szénhidrogén kutatás indulhat Békés Csaba térségében. Munkácsi vasúti utazásai új installációt kaptak Békés Csabán. Tűzijáték színesíti az augusztus 20-ai ünnepet. Békés megyei sikere a Queen of Balaton gálástjén. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba környékén is megkezdődhet a szénhidrogének kutatása, miután a februárban meghirdetett 7 koncesziós területből 3 esetében eredményesen zárult az eljárás. Baracskánál az MVM, Békés Csaba és Nagylengyel nyugat térségében pedig a MOL kapott lehetőséget földgáz és kőolaj keresésére. A pályázatot ez év februárjában írták ki szénhidrogén területek kutatására, kitermelésére és hasznosítására. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult, a legalább 20 évre szóló koncessziókról a gazdasági és energetikai miniszter döntött. A 7 meghirdetett területből 3-ra érkezett érvényes pályázat. Békés Csaba és Nagylengyel nyugat térségében a MOL Upstream ZRT, Baracskán pedig az MVM Upstream Energy ZRT kezdheti meg a munkát. Bácsalmás, Kisköre, Tiszacsege és Tiszalők esetében az eljárások eredménytelenül zárultak. A nyertes társaságok a kutatások során vizsgálhatják, található-e kitermelésre alkalmas szénhidrogén az érintett területeken. Találat esetén földgáz és kőolaj kitermelés indulhat. A bányászati koncesziós szerződéseket az eredményhirdetést követő 90 napon belül kell megkötni, a határidő egy alkalommal és legfeljebb 60 nappal hosszabbítható. Magyarországon jelenleg 9 területen hatályos koncesziós szerződés alapján, további 2 területen pedig koncesszión kívül folyik szénhidrogén kutatás és feltárás. A szabályzott tevékenységek felügyeleti hatóságának adatai szerint 2026 első felében földgázból csak nem 1 millió köbmétert, kőolajból pedig 600 ezer tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. A hazai mezőkből származó kőolaj mennyisége az elmúlt években ismét meghaladta az évi 1 millió tonnát, és az időarányos adatok alapján ez a szint 2026-ban is elérhető lehet. Földgázból 2025-ben közel 2 milliárd köbmétert termeltek ki, ami a tavalyi lakossági felhasználás több mint 60%-át fedezte. A gazdasági és energetikai minisztérium hangsúlyozta, a hazai ásványkincsek hasznosítása mérsékelheti az ország külső energiafüggőségét és erősítheti az ellátás biztonságát. Békés Csaba újabb különleges munkácsi állomással gazdagodott. Ezúttal nem egy festmény, hanem a vasút világán keresztül indulhatnak útnak a látogatók a világhírű festő nyomában. A turisztikai főpályaudvaron a kisvonat mellett hétfőn adták át azt az installációt, amely Munkácsi Mihály vasúti utazásait mutatja be. A kezdeményezés a néhány éve létrehozott munkácsi díjasok installáció folytatása, és újabb fejezettel bővíti ezt a város munkácsi kultuszát. Sós Imre, a Zergei Ifjúsági Túrasport Egyesület ügyvezetője elmondta, már 2 éve megfogalmazódott benne a gondolat, hogy érdemes lenne bemutatni, merre járt a festő a vasút segítségével. Fiatal korában ugyanis a hosszú utazás még korán sem volt egyszerű, gyalog, szekéren vagy vonaton lehetett útnak indulni. A vasút forradalmi változást hozott, hiszen nagyobb távolságokat lehetett gyorsabban és kiszámíthatóbban megtenni. Sós Imre ötlete alapján Szalay Ágnes történész kezdte feltárni Munkácsi kevésbé ismert útvonalait és állomásait. A közös munka eredménye egy történelmi vasúti térkép és 5 informatív tábla lett, amelyekből kiderült, hogy merre járt a festő, miért éppen odautazott és hogyan jutott el, mi történt az adott út során. A kutatás több olyan települést is felszínre hozott, amelyek a közismert életrajzokban kevésbé hangsúlyosan szerepelnek. Így Bánfi Hunyad, Kolozsvár, valamint több erdélyi és európai állomáshely. A történész szerint épp ezt teszi izgalmassá a feltárást. A térkép olyan helyeket is megmutat, amelyekről eddig kevesebben tudtunk. Munkácsi számára fiatalon a vonat elsősorban a tanulás és a lehetőségek eszköze volt, később pedig a meghívások, gyűjtők és monumentális festmények felállítása miatt utazott sokat, sőt a nagy munkácsi művek is a vasútra kerültek. Varga Tamás alpolgármester az átadón arról beszélt, a Munkácsi negyed kialakításával elindult folyamat folyamatosan új ötletekkel gazdagodik, megújultak intézmények, létrejöttek köztéri alkotások, és egyre többen kapcsolódnak be a kultusz építésébe. Hangsúlyozta, hogy mindig lehet új nézőpontot találni, most például azt, hogyan kapcsolódik össze Munkácsi és a vasút. A térkép ráadásul nem csak Békés Csabára és Magyarországra, hanem Európára is kinyitja a történetet. Párizs, Bécs, Budapest, Erdély és számos kisebb település is felkerült arra a képzeletbeli útvonalra, amelyen a festő életét követhetjük. A kezdeményezés turisztikai célja is egyértelmű, aki megismeri Munkácsi történetét, talán kedvet kap ahhoz, hogy személyesen is felkeresse egykori állomásait, így egy budapesti pályaudvar, egy erdélyi város vagy akár egy európai nagyváros is új jelentést kaphat.

0: Mikés Csabán idén is égi látványossággal készülnek az államalapítás ünnepére. Az önkormányzat közölte, milyen lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, amely a városi programok egyik kiemelt eleme. A Szent István téren egész délután és este zajlanak a kísérő programok. Fél héttől a Magashegyi Underground, este 8 órától a PTE Brass Band, 21:20-tól pedig a TNT lép majd színpadra. A rendezvény részeként Szarvas Péter polgármester 21 órakor mond beszédet, ezt követi majd a tűzijáték. A Városháza hátsó udvarából összesen 278 rakéta emelkedik majd a magasba, a látványosság hossza pedig az elmúlt évekhez hasonlóan 5 perc lesz. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 2026-os tűzijáték első felében vidám, nyarat idéző színek jelennek meg, a második felében pedig a nemzeti színek dominálnak. A csúcsponton aranyból a Szent Korona formája rajzolódik majd ki az égbolton. A rakéták váltakozó zenékre és különféle effektekre épülnek, köztük recsegő típusokra is. Mivel a polgármesteri hivatal hátsó udvaráról indítják őket, a városban több ponton is jól követhető lesz majd a tűzijáték. Látványos showműsorral, feszült izgalmakkal zárult a nyár egyik legjobban várt balatoni szépségversenye. A Queen of Balaton 2026 gála estét a Balaton Lellei BL Yacht Clubban rendezték meg, ahol a Somogyi Bogyó Tamara elhódította a királynői koronát. De Békés megye is ünnepelhet, a 22 éves Békés Csabai Szolcsánszki Tünde ragyogó teljesítménnyel elnyerte a Best Buddy királynő címet. A zsűri döntése alapján a fődíjat egy 28 éves kaposvári versenyző Bogyó Tamara kapta, aki a királynői cím mellett egy rangos külön díjat is átvehetett. A 10 döntős jelölt több körben mutatta meg nőiességét és kisugárzását. A beszámoló szerint Bogyó Tamara korábban főként táncosként szerepelt csapatban, így a verseny kiváló alkalom volt számára, hogy egyénileg is bizonyítson. A rendezvényen nem hagyományos felvonulás volt, hanem egy látványos show. A versenyzők hajóval érkeztek a színpadhoz, miközben a Mirror Girls tánc produkciója fokozta a hangulatot. A műsort Máté Roland és Szabó Gréta vezette, a hölgyek pedig több tematikus körben mutatták meg alakjukat és megjelenésüket. A gála jótékonysági célt is szolgált, a közönség díjra érkező szavazatokból befolyt összeggel hátrányos helyzetű gyermekeket támogattak. Az estet látványos fellépések tették emlékezetessé, köztük Ciráki Dézi és Gregovics Tamás élőzenéje, Széles Iza énekes produkciója, valamint Barida Fanni légtornász levitté című bemutatója. Nyomándrődön egy nő hétfő este holtan találta férjét és lányukat otthonukban. A rendőrség elsődleges megállapítása szerint a 74 éves férfi megölte 48 éves lányát, majd önmagával is végzett. A bejelentés augusztus 17-én este 7:30 körül érkezett a rendőrségre. A nő elmondta, hogy amikor hazatért, a konyhában holtan találta férjét, az egyik szobában pedig lányukat. A helyszíni szemle eddigi adatai szerint a férfi, miközben felesége napközben távol volt, végzett a lányával, majd saját életét is kioltotta. A Békésvár megyei rendőrfőkapitányság vizsgálati osztálya emberülés büntet gyanúja miatt indított nyomozást, a hatóság vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
3: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Miért szeretem a csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sokat.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallottak. Sok a szene.
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Recki Zoltán. Kiváló dalokat tartogatunk a számotokra. Itt lesz például a W-tól a Please Don't Go, ki nem emlékszik erre a darra. Hát aki éppen akkor nem él, de egyébként mindenki más szerintem. Igen, jön az E-Type és az I Just Wanna Be With You. Hallassuk majd Cukerót és Tina Turnert is. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, és ha üzenétek, tegyétek most. 0-22-21-21-20 az SMS számunk, illetve startradio.hu-n is tudtok üzenetet küldeni. A Starton kezdjük az órát a Fine Young Cannibals-el.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
2: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
3: Internetix.
2: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
3: Internetix.
2: Díjmentes bekötés.
3: Internetix.
2: Legmodernebb optikai hálózat.
3: Internetix.
2: Megbízható, elérhető, korlátlan.
3: Internetix.
2: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
3: Internetix.
2: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere?
6: Start Rádió.

házas tart a 98.4-en, augusztus 18-a van, a mai napon az Ilonák és a Helénák ünneplik névnapjukat. Az Ilona női név természetesen, a Heléna régi magyarosodott alakváltozata, amelyet a középkor óta használnak ebben a formában. A magyar nyelvbe szláv közvetítéssel került, és szabályos nyelvi változásokkal alakult ki a mai alakja. Jelen a Jelona-Ilona formátumban. Az Ilona egyébként azon ritka magyar nevek közé tartozik, amelyek a magyar nyelvből került be más népek név anyagába. A 20. század elejétől megtalálható a finn nyelvben, amihez hozzájárulhatott az is, hogy alakja a finn iló, vagyis örömszóra hasonlít. Micsoda szerencsénk van. A középkor óta használatos elterjedése a keresztény hagyományon kívül a középkori Trója regény szép Ilonája is hozzájárult, valamint a 16. századi Gergely Albert féle szép história Árgilius királyfiról és Tündér szép Ilonáról. A Heléna női név görög eredetű, pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó, valószínűleg a görög Héliosz, vagyis a nap szó származéka. A név Szent Heléna császárné Nagy Konstantin anyjának tiszteletére terjedt el Európa szerte. Magyarországon Vak Béla király szerb származású feleségének, Jelenának köszönheti kezdeti népszerűségét. Kedves Ilonák és kedves Helénák, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Társadalmi szemléletváltást sürget Gajdos László az erdőkben elszaporodott illegális hulladéklerakás miatt. Az élő környezetért felelős miniszter rámutatott, az állami erdőgazdaságok 2020 óta csaknem 13 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a saját forrásaikból. Gajdos László

0: hanem tudatos jogsértés, amely ellen az erdészek elkötelezettsége mellett széleskörű összefogásra van szükség. Igazolta a Lépfene jelenlétét a Névik egy Borsodabaúj Zemplén vármegyei szarvasmarha állományban, ahol 8 állat hullott el hirtelen. A fertőzés forrása vélhetően egy spórával fertőzött legelő, a hatóságok azonnal elrendelték a helyi zárlatot és megkezdték a többi jószág vakcinázását. A hatóság kiemelte, a betegség emberről emberre nem terjed, antibiotikummal jól gyógyítható, az állattartóknak pedig elérhető a megelőző oltás. A kormány elveszi a Mészáros Lőrinc és Szél László érdekeltségébe tartozó konzorciumtól az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetési jogát. Magyar Péter bejelentése szerint a lépéssel 100 milliárd forint közpénzt spórol meg az állam. A miniszterelnök azt is közölte, hogy Lázár János korábbi miniszter döntése miatt feljelentést tesznek, mivel a szakaszt korábban versenyeztetés nélkül a piaci ár többszöröséért adták át a cégcsoportnak. A 21 kutatóközpont legfrissebb felmérése szerint Baka András támogatottsága már most kedvezőbb, mint Súlyog Tamásé volt elnöksége során bármikor. Bár a frissen megválasztott államfőt a hét elején még a megkérdezettek 57%-a ismerte, az őt ismerők 72%-a támogatja a kinevezését. A válaszadók 37%-a teljesen függetlennek tartja az új köztársasági elnököt, míg 15%-uk szerint a Tisza párthoz áll közel. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Hello, 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, a Recki Zoltán. Jön ebben az órában Ross Stewarttól a Rhythm of My Heart. Itt lesz a Toto és a Melanie, valamint a Paramore és a Hard Times. Régen azt mondták, hogy a Paramore az olyan emo-s zenekar volt, sosem tudtam, mi az az emo, de ha ezt jelent az emo, akkor jöhet ebben az órában, tehát itt lesz a Paramore-tól a Hard Times. Kedves délutánt, várjuk az üzeneteket a 0-22-21-21-20-es számra, illetve a startradio.hu-n is lehet küldeni, akár szóban, akár írásban. Az órát pedig a Bronski Beat-tel nyitjuk itt, azt

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: 25 év! 25 hét! 25! Mondom, 25 millió! Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene,

sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Hajnalban 17, míg holnap délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.

0: Start Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán a Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, a Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat! Ültünk

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kétszeresére emeli a várandóság alatti szifilisz szűrések számát a kormány, így a második trimeszterben is kötelezővé válik a vizsgálat a vele született megbetegedések megelőzése érdekében. Szondi Vanda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a döntés már a folyamatban lévő várandós gondozásokra is vonatkozik. Könnyített engedélyezési eljárást vezet be a kormány a szélerőművek építésére 25 kijelölt járásban, jelentette be Vitézi Dávid. A miniszter kiemelte, hogy az önkormányzatoknak beleszólási joguk lesz a pontos helyszínekbe és az építési magasságba, emellett a közösségi tulajdonlás és a kedvezményes áramszolgáltatás lehetősége is felmerült. Visszaszállította az ügyészség a Fidesz lefoglalt szervereit, ám azokat továbbra sem lehet bekapcsolni, mert csak megőrzésre adták át az eszközöket. A párt szerint a lépés szembe megy a legfőbb ügyészség döntésével, amely törvénytelennek nevezte a teljes adatpark elszállítását. A Fidesz közölte, hogy büntetőjogi lépéseket mérlegel az NKA ügyben történt lefoglalás miatt. Orbán Anita külügyminiszter

0: Alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. A felülvizsgálat eddig több mint 1000 jogosulatlanul kiadott diplomata útlevelet, indokolatlan magángép használatokat és a reptéri kormányváróval kapcsolatos visszaéléseket tárt fel, miközben a teljes diplomáciai kar megújítása és a nagyköveti posztok felülvizsgálata is folyamatban van. Társadalmi szemléletváltást sürget Gajdos László az erdőkben elszaporodott illegális hulladéklerakás miatt. Az élő környezetért felelős miniszter rámutatott, az állami erdőgazdaságok 2020 óta csaknem 13 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze a saját forrásaikból. Gajdos László kiemelte, hogy a szemét kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, amely ellen az erdészek elkötelezettsége mellett széleskörű összefogásra van szükség.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Hello, ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán vagyok. Ebben az órában itt lesz majd az Avril Flowers és a Crucified. Érkezik majd Sasha-tól az I Feel Lonely, és a Cure is meghallgatta tik majd a Friday I'm in Love-val. Így kedden különösen jól fog esni. Várjuk az üzeneteket. 0-20-2-21-21-20 az SMS számunk, illetve a startradio.hu-n is tudtok üzenetet küldeni. Most Madonnával folytatjuk. Szóljon a Cherish!

first time in reading.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
4: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en. A hideg front van, úgyhogy a fejfájás és a görcsös panaszok, mint a vérnyomás problémák ne legyenek szokatlanok, készüljünk fel korán rá. Jó hír, hogy országszerte megszűnt a kánikula, a felfrissült a levegő, ez tényleg jó hír. Az UV-sugárzás azonban még itt maradt, tehát azt nem söpört el a szél. 11 és 16 óra között, főleg itt a déli-délkeleti részeken erős lesz holnapi napon, és ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A parakfű pollen koncentrációja nyílegyenesen tör felfelé, és már országszerte elérte a tüneteket okozó közepes szinten. A következő napokban a szeres idő hatására pollen koncentráció még inkább emelkedni fog, egyre több felé elérheti a magas szintet. Hát ezzel a nem jó hírrel megyünk tovább.

0: Startrádió. Közlekedési információ.
1: A Gyula Furt összekötő úton vasúti átjárót építenek, a 47-esen Gyulán, a Csabai úti körforgalomnál pedig átépítik a csomópontot. Jó utat!

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 6 óra, ez a Start a 98.4-en. Araszki Zoltán vagyok, ebben az órában érkeznek a közreműködők. Itt lesz például a Jam & Spoon és Plavka, itt rögtön három is összeálltak a Ride in the Night-tal. Aztán érkezik Shanks & Bigfoot és a Sweet Light Chocolate, valamint érkezik még ebben az órában a Simple Minds. Ők viszont egy zenekar, de igen jók, a She's a River című dalokat hallhatjuk. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, azonnal folytatjuk az Urban Cookie Collective-vel. Itt a The Key, The Secret.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem. És még több.
4: Tart Rádió.

tart a 98.4-en, jönnek az évfordulók, 196 éve született Ferenc József, osztrák király, akkor ugye még csak Ferenc Józsika, később magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven keresztül uralkodott. 100 éve magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa bajnokságot. 799 éve meghalt Genghis Khan, mongol vezető. Hát, hogy vezető, az nem túlzás egyáltalán, sőt, 158 éve Pierre Hassan felfedezte a héliumot és elkészített az első napszínkép atlaszt. 93 éve született Roman Polanski, Oscar-díjas lengyel származású amerikai színész, filmrendező. 90 éve született Robert Redford, Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező és filmproducer. 74 éves lenne Patrick Swayze, amerikai színész, táncos, énekes és dalszövegíró. És 57 éve született Edward Norton, Golden Globe-díjas amerikai színész.

98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jönnek, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány elveszi a Mészáros Lőrinc és Szél László érdekeltségébe tartozó konzorciumtól az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetési jogát. Magyar Péter bejelentése szerint a lépéssel 100 milliárd forint közpénzt spórol meg az állam. A miniszterelnök azt is közölte, hogy Lázár János korábbi miniszter döntése miatt feljelentést tesznek, mivel a szakaszt korábban versenyeztetés nélkül a piaci ár többszöröséért adták át a cégcsoportnak. Újabb tucatnyi embert függesztett fel az MTVA mindössze 6 nappal a közmédia híradójának tervezett újraindulása előtt. A 30 napos állásidőre küldött munkatársak között a híradó és a Kossuth Rádió krónikájának szerkesztői is ott vannak. A megbízott vezérigazgató által elrendelt lépést egy belső audittal indokolják, ami a közlemény szerint nem veszélyezteti az augusztus 20-ai visszatérést. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is mozgathat. Azt is bejelentette, hogy újraindítanák a csepeli diákváros beruházását is. Nem kell leállniuk az anyagi és jogi biztonságot jelentő jogerős építési engedéllyel rendelkező kiemelt lakásberuházásoknak, közölte Szemere és Samu államtitkár. A kormány döntése értelmében a felfüggesztés kizárólag azokra a projektekre vonatkozik, amelyek még nem kaptak engedélyt, így ezek év végéig felülvizsgálat alá kerülnek. A szakértők hangsúlyozzák, az eljárás célja nem a fejlesztések leállítása, hanem az önkormányzatokkal való egyeztetés kikényszerítése, miközben az otthonstart program változatlanul folytatódik tovább.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene,
3: sok a zene,
2: és még több.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk

0: Heti vendége Gigac Balázs, műsorvezető, művelődés szervező. Tartsanak velünk, pár perc és érkezünk.
1: Sok a szere, sok a szere, és még több.
2: Start Rádió. Start.

0: Sportrádió.
1: Volt benned egyébként olyan, már így ugorva egy kicsit így előre az időben, hogy oké, hogy kisváros, oké, hogy kis közösség, oké, hogy sok kis település van a meglévők település közt, de hogy egy kicsit ne csak szórakoztasd az embereket, hanem úgymond kultúrát adjál nekik, neveld őket, ilyesmi? Vagy tényleg csak az igények kielégítése volt, így a szó jó értelmében?
2: Hát, ez nagyon jó kérdés. Természetesen művészeti szervezőként ez is feladata az embernek. Tehát nem csak az, hogy falunap legyen, ahogy szokták ezt mondani,
1: igen.
2: Illetve legyen diszkó a fiataloknak, mert nekik is kell, vagy a nyugdíjas klubnak adjunk helyet. Természetesen nem, tehát próbálkozunk azóta itt, hogy nyilván még a történetemben lesz pár megálló, mire oda jutunk, ahova most vagyok. Uh-huh. Egyéb iránt itt, amikor elvégeztem az egyetemet, itt főiskolának indult egyetem lett belőle, Békés Csabán, utána én 3-4 évet itt dolgoztam Békés Csabán egyébként, nem a szakmámban még akkor is egy alulfinanszírozott szakmának számított a kultúra, akár csak napjainkban, tehát nem lehet annyi embert felvenni, ahányire szükség lenne benne, ez a mai napig így van sajnos, de akkoriban nem tudtam a szakmámban elhelyezkedni, ezért itt Békés Csabán egy bankműveleti központban dolgoztam jó pár évet, és hát meg kell majd mondanom, hogy úgy éreztem, nyilván a távolság is, ugye nekünk ez egy jó 40 kilométer Mezőkovácsházától Békés Csaba. Úgy éreztem, hogy nem jut egyről a kettőre az életem. Fiatal voltam még, 20 éves, úgyhogy itt az akkoriban nagyon trendinek számító külföldre vettem az irányt, és láss csodát, én is a London Luton Airporton kötöttem ki 2013 júliusában, ahol is 4 évet töltöttem el. Természetesen itt sem a szakmámban dolgoztam, hanem azt kell mondanom, sajnos sok magyarnak trendinek számító gyári munkát végeztem, természetesen az itthoni fizetésnek a többszöröségért, amiből úgy gondoltam, hogy bőven nyugodtan tudok élni, és ami szerintem ez a legfontosabb.
1: De ez neked végleges terved volt, hogy külföldön ragadj, vagy tényleg csak azért mentél ki, hogy úgymond így csúnya szóval megszed magad, és utána hazaköltöz?
2: Voltak olyan pillanatai az ott létemnek a 4 év alatt, úgy körülbelül a felénél, amikor azt mondtam, hogy én innen már nem akarok hazamenni, tehát hogy én itt úgy érzem, hogy itt tényleg azt a nyugodtságot, azt a nyugodt életet találtam meg, megtalált a szerelem is ekkor természetesen, viszont ezt a mai napig nem tudom megmagyarázni, egyszer csak 2017 nyarán volt egy ilyen ébredésem, így fölébredtem reggel, és így elkezdtem rajta kattogni, gondolkozni, hogy nekem amúgy honvágyam van. És ez így tulajdonképpen egy fél év alatt odáig lezongorázódott, hogy hazaköltöztem, mint ahogy mondtam az akkori barátnőmmel, és akkor megint egy új irányba vettük, az életünk egy új irányba indult. Ekkor az volt a nagy világ megváltó tervünk, hogy mi majd hajón fogunk dolgozni. Ez el is kezdődött.
1: De itt Magyarországon konkrétan? Mert ugye általában az szokott lenni, hogy itt Magyarországon lő egyet az agya az embernek, hogy na, kimegyünk, mit tudom én, az óceán, csendes óceánra, vagy bárhova, luxus hajókra, vagy bármilyen hajókra.
2: A kettő közt félúton, tehát na, még nem.
1: Adria?
2: Nem, folyami hajózás Dunán. Ez volt az úti cél. Igazából ez ilyen dobbantónak számítottuk, ahogy te mondtad, az óceánjárokra, stb. Nyilván megnézvén, hogy mennyire a mi világunk ez. Azt tudtuk, hogy ebbe van lehetőség, ugyanúgy, ahogy te mondtad, szép szóval meg lehet szedni magát az embernek, de sajnos itt történt egy negatív fordulat az életemben, maradjunk ennyiben, és ez igazából ez egy fél év után abba maradt ez a hajózás dolog. Egyébként a Dunán folyami hajón dolgoztunk, ez ilyen Passautól Belgrádig bezárólag több megállóval, például itt azért volt egy olyan élményem, hogy egy folyami hajón a Lánchíd tövében töltöttem a december 31-ét, és vannak szép emlékek ebből a 4 hónapból is, de viszont ekkor történt egy magánéleti problémám, ami miatt ugye hazajöttünk, ugye itt véget is ért januárban a hajós szezon, tehát úgy volt, hogy visszamegyünk, de aztán úgy alakult az élet, hogy én mondtam, hogy nem, most már megnyugszok itthon Mezőkovácsházán, és úgymond ilyen átmeneti megoldásnak én bementem a helyi műfázba, hogy mi újság.
1: Szerencsét próbálni, gondolom.
2: Megkérdezni, mi újság, hogy vannak.
1: Van-e
2: munka? Volt ott ismerősöm is, és akkor igazából mondták, hogy hát nagyon kevesen vannak mostanában. Hát mondtam, hát akkor itt vagyok, tessék parancsolni. Egy ideig biztos, hogy itthon leszek most Mezőkovácsházán, nézzük meg. Az akkori főnököm, felettesen vezetőm, tudom, hogy akkoriban sokat hangoztat ezt, hogy jól van Balázs, most befogadunk téged egy kicsit. És hát igazából még eltett kb. Egy vagy másfél év, akkor is még ez volt. De nyilván ez viccesen szánta, nem pejoratív értelemben.
1: Akkor fél év után is te voltál az új fiú, vagy egy év után.
2: Igen. Tehát, hogyha valaki új, az elmúlt egy év után valaki új jött be, akkor ő itt Balázs, akit befogadtunk, de közben akikkel elkezdtem dolgozni, ők viszont meg ott hagyták azt a munkáját, tehát egy idő után már úgy voltunk, hogy ott, hogy egyre kevesebben sajnos, amikor láttam közeledni a kultúrában ezt a sajnos negatív tendenciát, ami szerintem a mai napig is van.
1: Mire gondolsz konkrétan? Én sejtem egyébként, hogy te mire gondolsz, de meséld el.
2: Ez a munkaerő hiánya. Én azt gondolom, hogy szakemberből sincs elég, akik ebben dolgoznak, illetve ha lenne is elég szakember, akkor ugye az állami támogatás például nem elég arra, hogy például egy nagy rendezvényhez kapcsolódó minden munkát helyben úgymond meg tudjunk oldani. Tehát főállásban egy 5000 fős településen két művelődési házas kollégát foglalkoztatni, az majdhogy nem luxusnak számít, ugyanakkor nagyon kevés. Azóta, tehát ez 2018 februárját írtuk, amikor én bekopogtam a műfáz ajtaján, és azóta befogadtak, és ott vagyok. Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Volt-e valami újítás, amióta te ott vagy, vagy amióta téged felvettek, volt-e valami újítás egyébként, amit te hoztál be, ami teljesen újdonság volt ott a művelődési házban, illetve a településen?
3: Volt, ugye ez 2018, kettő éve vagyunk a Covid előtt. Én úgy gondolom, hogy ott a két évben próbáltam felvenni a ritmust, ugye megvannak egy településnek mindig azért. Én olyan szempontból büszke vagyok a településemre, hogy nem azt a megúszós művelődési házat képviseljük, ahogy te is mondtad, hogy legyen falunap, legyen búcsúkor valami, meg satt, tehát ez a minimál.
2: És akkor elhívjuk a kötelező mulatós sztárokat,
3: így
2: igen?
3: Így van, hanem próbálunk ezen kívül is rendezvényeket szervezni. Például amire most így nagyon friss élmény, az nem mondom, hogy teljesen újítás, mert én úgy látom, hogy egyében azért eléggé kezd ez fejlődni, de például múlt hét pénteken, augusztus 7-én Mezőkovács Kovácsházán megtartottuk az első kovácsházi kvízestet, ami én úgy gondolom, hogy nagy siker volt, hiszen első alkalommal 11 csapat nevezett be, és egy rendkívül jó hangulatú estét töltöttünk együtt. Én ezt úgy gondolom, hogy ötleteket jól kell adoptálni. Tehát nem feltétlen kell nekünk feltalálni a spanyol viaszt, viszont ha valami látjuk, hogy a másik településen jól működik, jól csinálják az ottani emberek, akkor meg kell próbálni nekünk is azt adoptálni, mert nem mindenki teheti meg, hogy egy ilyen kvízre elutazik Orosházára, vagy bármelyik nagyvárosba.
1: Sportrádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

szíve men is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Thank you.

0: Simpsons.
1: Még több. Sportrádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 18-a, kedd, téli 12 óra van. Szénhidrogén kutatás indulhat Békés Csaba térségében. Munkácsi vasúti utazásai új installációt kaptak Békés Csabán. Tűzijáték színesíti az augusztus 20-ai ünnepet. Békés megyei sikere a Queen of Balaton-gálástjén. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba környékén is megkezdődhet a szénhidrogének kutatása, miután a februárban meghirdetett 7 koncesziós területből 3 esetében eredményesen zárult az eljárás. Baracskánál az MVM Békés Csaba és Nagylengyel nyugat térségében pedig a MOL kapott lehetőséget földgáz és kőolaj keresésére. A pályázatot ez év februárjában írták ki szénhidrogén területek kutatására, kitermelésére és hasznosítására. A májusban benyújtott jelentkezések értékelése lezárult, a legalább 20 évre szóló koncesziókról a gazdasági és energetikai miniszter döntött. A 7 meghirdetett területből 3-ra érkezett érvényes pályázat. Békés Csaba és Nagylengyel nyugat térségében a MOL Upstream ZRT, Baracskán pedig az MVM Upstream Energy ZRT kezdheti meg a munkát. Bácsalmás, Kisköre, Tiszacsege és Tiszalők esetében az eljárások eredménytelenül zárultak. A nyertes társaságok a kutatások során vizsgálhatják, található-e kitermelésre alkalmas szénhidrogén az érintett területeken. Találat esetén földgáz és kőolaj kitermelés indulhat. A bányászati koncesziós szerződéseket az eredményhirdetést követő 90 napon belül kell megkötni, a határidő egy alkalommal és legfeljebb 60 nappal hosszabbítható. Magyarországon jelenleg 9 területen hatályos koncesziós szerződés alapján, további 2 területen pedig koncesszión kívül folyik szénhidrogén kutatás és feltárás. A szabályzott tevékenységek felügyeleti hatóságának adatai szerint 2026 első felében földgázból csak nem 1 millió köbmétert, kőolajból pedig 600 ezer tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. A hazai mezőkből származó kőolaj mennyisége az elmúlt években ismét meghaladta az évi 1 millió tonnát, és az időarányos adatok alapján ez a szint 2026-ban is elérhető lehet. Földgázból 2025-ben közel 2 milliárd köbmétert termeltek ki, ami a tavalyi lakossági felhasználás több mint 60%-át fedezte. A gazdasági és energetikai minisztérium hangsúlyozta, a hazai ásványkincsek hasznosítása mérsékelheti az ország külső energiafüggőségét és erősítheti az ellátás biztonságát. Békés Csaba újabb különleges